Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Október 1-e van, csütörtök, nagyon szép napot minden koránkelőnek, vagy éppen még ébrenlevőnek. Indítsuk be az új hónapot együtt itt a Petőfin. A névnaposokkal kezdünk, ahogy azt szoktuk. Nagyon boldog névnapot kívánok a Malvinoknak és a Terézeknek, valamint a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. A mai nap tele van ikonikus dátumokkal és világnapokkal. Ma ünnepi 81. születésnapját a nemzet színésze, a legendás Molnár Piroska. Emellett ma van az idősek világnapja, felhívva a figyelmet az idősebb generációk felhalmozott tapasztalatára és értékére, valamint az emlőrák elleni küzdelem világnapja is a mai, mely a megelőzés és a szűrések fontosságára emlékeztet minket. Zenei csatornaként pedig a mi legnagyobb ünnepünk is a mai október 1-e, a zene világnapja. 1975 óta szentelünk ezen a napon különös figyelmet annak a csodának, amit zenének hívunk. És ha ez még nem lenne elég, akkor a történelemben is nagyot szólt a mai nap. 1880-ban Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását, 1887-ben indult el Budapest első villamosvonala a Nyugati pályaudvar és a Király utca között, 1908-ban ezen a napon Henry Ford bemutatta a legendás T-modellt, 1982-ben pedig ezen a napon kezdték árulni a legelső CD lejátszókat. Dőj hátra, és ünnepeljük együtt a zenét, valamint az új hónapot itt a Petőfin, a folytatásban Pál Dénessel!

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Marad a kellemes meleg, de ma már azért kapunk egy kis ősziesebb hangulatot. Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb felhők, melyek néhol kissé megszűrik majd a napsütést, de csapadéktól ma sem kell tartani. A reggel még kifejezetten csípős, 0 és 11 fok közötti értékekkel ébredezünk, délutára viszont az időjárás gyorsan kompenzál, nyárias 22 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. A jó hír az, hogy nem csak mára érvényes ez a kellemes idő, hanem a következő napokra is pontosan ilyen kellemes meleg időre számíthatunk. Készíts be a réteges cuccokat és a napszemüvegeket is, közben pedig hangolódjunk a csütörtöki napindításra a legjobb hazai zenékkel. Itt van a New Level Empire Mardollal, ne is gondolj!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Tűn vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Október 1-ét írunk, csütörtök van, megyünk tovább a hajnalban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, jön majd a Nem kiárat, a Heavy Brains csapata és a Húrok közé csap, de előbb itt van a csajod, és a még egyszer, tarts velem!
0: Itt egy újabb óra! Kizárt.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar elképesztő és döbbenetes képsorok érkeztek a magyar tengerről. Siófoknál tavaly ilyenkor még 71 cm-t mutatott a mérce, most viszont már mindössze 31 cm a Balaton vízállása. Ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt 40 cm-t esett a vízszint, és alig 8 cm-re vagyunk a valaha mért legkisebb 2003-as rekord alacsony értéktől. A partmenti kamerák felvételein látszik csak igazán a dráma, hatalmas partszakaszok kerültek szárazra, sekélyebb öblök tűntek el, és porzó homok dűnékké változtak. Hogy mekkora ez a hiány? Hát átszámolva ez nagyjából 238 millió köbméter víz. Ezzel kereken 95 ezer olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni. Ahhoz, hogy ez a vízmennyiség visszapótlódjon, 400 milliméternyi esőre lenne szükség a tó teljes felszínén. A tartós asszály és a csapadék hiány sajnos a szemünk előtt formálja át a kedvenc szavunkat. Bízunk benne, hogy a természet hamarosan kárpótol minket egy jó adag őszi esővel. Tarts velünk ma is a Petőfin, a folytatásban az elefánt érkezik. Ez a kár.

0: rég nem átkozom.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Cabrio Kettel megyünk tovább a csütörtök hajnalban. A csapatot Dékány Anett énekesnő és a Middle Miss Redből ismert Pap Dávid hívta életre, majd pár éve Huszár Kristóf csatlakozásával vált teljessé a trió. Most gőzerővel dolgoznak az új dalokon, és nem fognak vissza semmit. A breakbeat, a big beat, a hip hop és a drum and bass találkozik a legfinomabb hangszereléssel. Következő daluk üzenete pedig nagyon egyszerű, engedjük el a kontrollt, és éljük meg a pillanatot. Jön a Cabrio Kett és az Easy, a Petőfi.

0: is evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megyünk tovább a reggel felé vezető úton. Október 1-e van, csütörtök. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt hallhatod a Dos Diabolost, itt lesz majd Katona Petra és Carmen is, de mindezek előtt jön a Maluridé és a Túljó.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
3: Hát Isten, ments, Kóri.
2: Helyes válasz, fiam.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jön a csütörtök hajnalba az ég, akik új dallal és videoklippel tértek vissza. A mostanában szebb az ég egészen különleges helyet foglal el a srácok életében. A felvétel ugyanis egy teljesen szerkesztetlen élő adást örökít meg, ahol a hangszerek egyszerre szólaltak meg egy szentesi jurtában. A dal szövege a bizonytalanságból a remény felé vezető utat járja körül, és a lírai szerzemény egy mélyen személyes dal lett, amit a zenekar visszafogott, a csallangmentes játéka tesz igazán átélhetővé. Itt van az ég, és a mostanában szebb az ég a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy sikersztori, egy feldolgozhatatlan családi tragédia és egy megható visszatérés. Tarány Tamás újra az X-faktorban próbál szerencsét. 15 évvel ezelőtt mindössze 24 évesen egyszerű biztonsági őrből vált az ország egyik legkedveltebb énekesévé, akkor egészen a döntő negyedik helyig menetelt. Karrierjét és életét viszont kerékbe törte az édesanyja elvesztése, ami után hosszú évekre teljesen eltűnt a reflektorfényből. A most 40 éves énekes a jubileum alkalmából döntött a visszatérés mellett, ahogy ő fogalmazott, telhetetlen a negyedik helyjel, és látni akarja, mire képes ebben a mai felgyorsult mezőnyben. A hatalmas rutin ellenére bevallotta, hogy elképesztően izgult a válogatón, de a célja egyértelmű, újra megmutatni a hangját az országnak. Kalapot emelünk a kitartás előtt, és te mit gondolsz, eljuthat a győzelemig? Jön már is Tarány Tamás a csütörtök hajnalunkban, ez az Én ott leszek.
1: Olyan

0: Petőfi Rádió.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép jó reggelt, 5 óra után járunk, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ha 6-ra mész dolgozni, jó készülődést, ha pedig 6-ig dolgozol, tarts ki még az utolsó pillanatokban, hozom a jó zenéket. Már is az 1-5-1-jel indulunk ez a... Jaj, milyen szép!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Változatos ritmusok, emberközeli szövegek és hamisítatlan energia. Ma 13 órától a Hajrá Magyarok vendége az Aziza zenekar. A 2025 elején teljessé vált csapat hihetetlen tempó diktál Kondor Ákos dalszerzői vénájának köszönhetően már csak nem két albumnyi dal lapul a tarsolyukban. A szegedi és győri fesztiválok után a Shop Rock tehetségkutatón elnyerték a legjobb daldíját az Ilyen az élet című szerzeményükkel, ezzel azonnal beégtek a köztudatba. A stílusokra nincsenek szűk korlátok, a blues rocktól a funkin át a legdögösebb rádióbarát pop rock hangzásig gyakorlatilag mindenre nyitottak. A srácok nem akarnak többnek látszani, mint amik, közvetlen, életízű dalszövegekkel és őszinte zenéléssel kapcsolódnak a közönséghez. Nem maradj le az élő koncertről és a beszélgetésről ma 13 órától, tehát Aziza élőben a Petőfi Rádióban, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. Most pedig Szolár és Beton Hofi jön a reggel felé vezető közös utunkon, ez a Nem ijeszt meg.

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

haladunk, ezt a kérdést tette fel Szófia itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hát a reggel felé marad a kellemes meleg, de már majd kicsivel fátyolosabb lesz felettünk az ég. Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyol felhők, ezek néha megszűrik a napfényt, de esőtől ma sem kell tartanunk. A reggel most még picit csípős, 0 és 11 fok közötti értékekkel indult, délutára viszont igazi kora őszi kényeztetés már ránk, 22 és 27 fok közötti csúcsokkal. Élvezd ki a kellemes időt, és hallgasd a Petőfit, ahol ma is rengeteg jó hazai zene szól. Itt is van a Fishtől a Semmi Extra. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indítsuk be közösen a csütörtök reggelt, hozom a jó hazai zenéket és az érdekességeket, na meg a hasznos infókat is. Tarts velem a folytatásban, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos száraz időnk lehet ma is. Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Leszúrta a másodpilóta a kapitányt egy Tel Avivi járaton.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Már most erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon az M3-as bevezetőjén, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendétől és az 51-es úton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Elrendelte Sesztáek Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlenkezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, jelentette ki a szervezet elnöke az ATV-ben. Unger Anna azt mondta, hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik, mindegyik a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete. Jelenleg a park fenntartás ügyet, a volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az asszú képződés ebben az évjáratban. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós asszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is napos száraz idő lesz. A szél napközben helyenként megélénkül. Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után járunk pár perccel, szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Új hónapot indítottunk, új napot, ez egy új kezdet, az október pedig már igencsak ősziesnek hat, még ha ez az időjáráson egyelőre nem is annyira érződik napközben. Tarts velem, indítsuk együtt ezt a napot, most Talladegben a 27-tel.
1: Egy újabb óra, kizárólag.

0: hogy a bánat maga eltemet.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, október 1-e van, és egészen döbbenetes, mennyi minden kötődik ez a dátumhoz. Ma van például a zene világnapja, ami nekünk itt a Petőfin maga a karácsony. De ma ünnepeljük az idősek világnapját is, és ma indul az emlőrák elleni küzdelem tudatossági hónapja. Ez a korai szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet. Ha pedig a történelemben nézünk körül, akkor elképesztő mérföldkövekbe botlunk. 1869-ben a Monarchiában jelent meg a világ első postai levelezőlapja. 1887-ben ezen a napon indult el az első villamos Budapesten. 1908-ban Harry Ford bemutatta a legendás T-modellt. 1959-ben ezen a napon kezdte meg működését a NASA. 1982-ben pedig elkezdték árulni a legelső CD lejátszókat. Ez tehát október 1-e. És neked mitől emlékezetes a mai nap? Hozd meg! Csodás élményekkel teli napot kívánok itt a Petőfin. Most a Biolex és a Slepp érkezik a folytatásban Lotfi Begivel. Még mindig. Jó reggelt!

0: Fél hét előtt járunk, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar így. Október 1-én ne feledkezzünk meg a mai névnaposainkról, vagyis a Malvinokról és a Terézekről. Nekik nagyon boldog névnapot, hogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Köszöntsd fel őket ma, például az esti kívánság műsorban Szikora Tominál. Közben várom a közlekedési infókat, helyzetjelentéseket, üzeneteket az ország minden tájáról, SMS és Viber számunk 0630303380. Tarts velem a folytatásban is, most jönnek a hírpercek, aztán itt lesz a Kispál és a Borsz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos száraz idő lesz ma is. Letartóztatták Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, leszúrta a másodpilóta a kapitányt egy Tel Avivi járaton.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Már most erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as bevezetőjén, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendétől és az 51-es úton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőit volt nemzeti fejlesztési miniszter hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetés eljárásban. Az indítványról ma dönt a Kecskeméti járásbíróság. A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter úgy fogalmazott, a most letartóztatott Sesták Miklós, vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnöző, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. A kormányfő korrupciós ügyek feltárásának segítésére buzdította az állampolgárokat, és arra kért mindenkit, hogy őrizze meg és adját a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat.
4: Megvédjük a nyomozókat, az ügyészeket, a bírákat, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait. Biztosítjuk a munkájuk feltételeit, és minden törvényes eszközzel fellépünk a megfélemlítésük ellen. A cél, hogy szabadon, bizonyítékok alapján tudjanak dolgozni.
3: A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök, csak a politikai leszámolással van elfoglalva, a kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke az esetekkel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a két ügyben a Fidesz kommunikáció jelentősen eltér. Mint fogalmazott, ha bebizonyosodik, a 106 egyéni képviselőjelöltről, a párt apparátusáról, a párt vezetőiről egy bűnszervezetben elkövetett választási csalásról lehet szó.
5: Sesták ott magára adják, kvázi tudomásul veszik, hogy itt valami történt. Ugyanakkor Hankó ilyen dédelgetett politikai áldozatként kerül a Fidesz oldaláról beállításra, aminek szerintem alapvetően az az oka, hogy itt maga a Fidesz közössége került egy bűnszervezeti helyzetben, hiszen ha igazak a vádak, amik megfogalmazódtak az ügyészség részéről Hankó tevékenysége kapcsán, akkor itt nem csak Hankó Balázsról van szó, hanem az egész Fidesz közösségről.
3: Az ügy kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy ez, idézem, új kommunista tempó, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek. Hozzátette, minden magyarnak azt üzeni, hogy a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A csádi misszióról és az új dörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. A tervek szerint Magyarország 200 katonát küldött volna a közép-afrikai országba, hogy hozzájáruljanak a szállővezet biztonságának megőrzéséhez, a migráció megfékezéséhez és a terrorizmus elleni küzdelem támogatásához. A misszió előkészítésében Orbán Viktor volt miniszterelnök fia, Orbán Gáspár összekötő tisztként vett részt. A küldetés végül nem valósult meg, ennek ellenére a katonai programra mintegy 4 milliárd forintot fordított az állam. Ruszin Szendi Romulus az új dörögdi kézigránát balesetről azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy éles kézigránátot dobassanak a kiképzés résztvevőivel. A feladatot ennek ellenére végrehajtották.
6: Én kértem, hogy jelenthessek arról, hogy mi történt Csádba, és mi volt a kézigránát baleset következménye. A bizottság mind a két jelentésemet elfogadta. Egyet tudok jelenteni, mind a kettőben megállapítható a politikai felelősség.
3: Minősített információk lévén Ruszin Szendi Romulus a részletekről csak a bizottság tagjainak számolt be, de megjegyezte, mivel az országgyűlés jóváhagyta a misszió költségeit, az ügyben nincs lehetőség feljelentésre. Az új dörögdi kézigránát balesetről azt mondta, az ügyészség megszüntette a büntető eljárást, az elévülés miatt pedig új eljárásra nincs lehetőség. Újra összeállította a leggazdagabb magyarok listáját a Forbes. Ezúttal 32 új szereplő van a rangsorban. A leggazdagabb magyar a Forbes listáján Mészáros Lőrinc, csaknem 1800 milliárd forintos vagyonnal. A második Csányi Sándor az OTP elnöke 650 milliárd forinttal, a harmadik Felcsuti Zsolt 580 milliárddal, közel hasonló vagyonnal a negyedik és az ötödik Veres Tibor és Szíj László, ők egyébként a lista hatodik helyén álló Széles Gáborral dollármilliárdosok is. Zsiborás Gergő, a Forbes főszerkesztője elmondta, a lista összeállításánál, illetve a neres kötődés megállapításánál több szempontot vettek figyelembe.
7: Nyilván vannak vagyontömegek, amik a NER előtt megképződtek. Vannak olyan szereplők, akik a NER felhasználva, vagy a NER őket felhasználva hozott létre vagyontömegeket. Ugye a szélsőérték az egyik, az imán Mészáros Lőrinc és Tibor Csistán például. Tehát ők a NER által kitermelt milliárdosok mintapéldányai. De például vannak olyan szereplők, akik szertméd módon eljutottak egy pontig, és utána kezdtek el kollaborálni a NER-rel. Jelinek Dániel például egy ilyen szereplő.
3: Visszaszorult a hazai egészségügyi ellátásban a hálapénz, ugyanakkor felerősödött a protekció szerepe, derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közös kutatásából. Az állami és magánellátás összefonódása továbbra is létező jelenség. A kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók többsége szerint jelenleg nincs hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszer az egészségügyben. 69%-uk úgy látja a vezetői pozíciókat, gyakran nem a teljesítmény, hanem a lojalitás alapján töltik be. Kunet Zsombor egészségügyi szakértő szerint a hálapénz rendkívül káros volt a rendszerre, viszont a kivezetésére más módszert tart előremutatónak.
8: Ezt nem szabadott volna ezzel a mozdulattal, egy huszárvágással megszüntetni, hanem ki kellett volna vezetni, pedig úgy, hogy mellette egy ilyen teljesítményértékelő rendszer kerül bevezetésre, amely alapján lehet differenciálni a béreket is. Mert itt van a probléma, hogyha én egy széklábat farogok meg egy nap, akkor ugyanazt a pénzt kapom meg, mint hogyha ötöt. És ez nem csak darabszámról szól, hanem minőségről, fertőzésről, fertőzés kockázatról, és egyébként kommunikációról is, a beteggel való kommunikációról. Az is a teljesítmény mérőrendszernek a része.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Feltehetően a Földnek akart irányítani egy Dubájból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát, közölte az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit letartóztattak és jelenleg kihallgatnak. Korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járata percekig nem válaszolt a Föld irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utas szállítógép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. A mentesítőjára tegnap kora este érkezett meg Tel Avivba az utasokkal.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
1: Petőfi Rádió Sport.
9: Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. Köszöntöm a hallgatókat! A szerb Sredján Jovanovics vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak, a Marco Rossi irányította együttes, akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A mérkőzést a Kossuth Rádióban, az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. A Sopron a Vilnius ellen kapott ki 81-62-re, míg a DVTK a Crvena Zvezda ellen szenvedett 71-66-os vereséget. Mindkét magyar csapat az Európa kupában szerepelhet majd. A spanyol Barceloneta Vigvári Vincével és Burián Gergelyel a soraiban 10-8-ra legyőzte a francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. Vigvári 3 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az ámorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunk a jár.

0: szerepet, csak szétszedve.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: nektek.
1: Nesztek, itt volt az Ári Mafia Betonhofival a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, 7 óra előtt járunk, és nagyon úgy tűnik, hogy beragadtak a nappali csúcsok valahol 22 és 27 fok környékén. Igazi indián nyár vár ránk a következő napokban, vagy éppen vénasszonyok nyara, akinek melyik szimpatikusabb. Na de honnan jöttek ezek az elnevezések? A következő órában ennek is utána járunk, miközben olyan zenéket hallgathatunk meg, mint például Ákostól, az Ilyenek voltunk.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski,
6: megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
9: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos, száraz időnk lesz ma is. Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. A rendőrség alá került a terrorelhárítási központ.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál. A főváros felé a 64-es kilométernél a forgalom egy sávban halad, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszan. Már most erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as bevezetőjén, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendétől és az 51-es úton Dunaharasztinál, aki bármi rendkívül itt lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, jelentette ki a szervezetelnöke az ATV-ben. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik, mindegyik a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább, az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül. Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
9: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Folytatódik az indián nyár. Miki Gyurinak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Mi pedig folytatjuk a csütörtökünket. Október 1-e van. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A The Carbon Fools csapat, ha mindjárt érkezik, de csak is Ákos után. Ez már is az Ilyenek voltunk.
2: Itt egy újabb óra.

Fél nyolc előtt járunk 10 perccel, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szikrázó napsütés, repked az ökörnyál, mi pedig imádjuk ezt a kora őszi jó időt, de azt tudtad, hogy honnan ered az indián nyár és a vénasszonyok nyara kifejezés? Az indián nyár egy amerikai Indian Summer kifejezésből van. Az egyik legenda szerint az őslakosok ugye ebben a kellemes kora őszi időben fejezték be a betakarítást. Egy másik magyarázat szerint viszont a telepesek a korai hideg elől már behúzódtak a farmraikra, de váratlanul visszatérő meleg miatt újra az őslakosok elmehettek portyázni. A vénasszonyok nyara pedig a németből jött, tehát hozzánk a bágyat napsütésben szálló ökörnyállat az idős hölgyek ezüstös hajszálaihoz hasonlították. Érdekesség, hogy 1989-ben egy német hölgy perre is ment, mert diszkriminatívnak érezte a szót. A bíróság viszont kimondta, hogy maradhat a kifejezés. Akárhogy is hívjuk, élvezzük ki minden percét. Szép napot, jó ébredezést a Petőfivel. Most jön a forró tél, itt a Szőri és Pulek páros.

Fél nyolc előtt járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől az M3-as bevezetőjén, illetve az 1-es főúton Biatorbágytól is. Ha van közlekedési infót, küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630303380, vezess nagyon óvatosan. Most Miki a Gyuri jön a legfrissebb hírekkel, aztán folytatjuk a reggelünket az Intim Torna Illegállal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, száraz időnk lesz ma is. Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Leszúrta a másodpilóta a kapitányt egy Tel Avivi járaton.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál, a főváros felé a 64-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki 1-2 kilométer hosszan. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen és a 2-es úton Dunakeszitől, az M3-as bevezetőjén, az 1-es úton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Elrendelte a bíróság Seszták Miklós letartóztatását. A KDNP országgyűlési képviselőit volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járás bíróság. A korrupciós ügyek feltárásának segítésére kérte az állampolgárokat Magyar Péter. A miniszterelnök arra szólított fel mindenkit, hogy őrizzék meg és adják át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat. Azt mondta, a kormány megvédi a nyomozókat, ügyészeket és bírákat, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a megfélemlítéstől. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentkezésen kívül semmi másra nem képes. Feltehetően a Földnek akarta irányítani egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát, közölte az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit letartóztattak, és jelenleg kihallgatnak. Korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járata percekig nem válaszolt a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csak nem 180 izraeli utas szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaudarábiai Tabuk repterén leszállt. A mentesítőjárat tegnap kora este érkezett meg Tel Avivba az utasokkal.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is napos, száraz idő lesz. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében elős széllökések előfordulhatnak. Délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Kocsis Tibi és a Lásd a Csodát, itt a Petőfin, ahol minden magyar. 2 perccel járunk 3:48 előtt. Jó reggelt! Eseménydús napok állnak előttünk, úgyhogy csodákat láthatunk majd a medencékben, a focipályán, vagy éppen a versenypályán is. Érdemes bekapcsolni az M4 sportot. Ma 14 órától a bakui úszó világkupa döntőit követhetjük élőben, 17 óra 40-től pedig jön a nap fénypontja. A felvezető műsor után csap össze a magyar U21-es válogatott Litvániával az EB selejtezőben. Holnap sem lassítunk, kora reggel 5 óra 35-kor és 9 óra 55-kor már a száguldó cirkuszi a főszerep a szingapúri nagydíj első és második szabad edzésével, 15 óra 55-től aztán újra Bakuban csobbanunk az úszó világkupán. Nézd az M4 sportot, most pedig hallgasd a jó hazai zenéket, itt a Petőfin, a Liana újdonságával megyünk tovább, ez a keleti nap. Jó reggelt!
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: 4 perccel járunk 8 óra előtt, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha most indulsz el a főváros felé az autópályákon, akkor komoly fennakadásokra és torlódásokra kell készülni. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között rendőri felvezetéssel terelik át a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra. A csomópontoknál a rendőrök néhány percre teljesen megállítják a forgalmat, így a mozgó terelés mögött az 57-es és 39-es kilométer között több kilométeres kocsisor torlódott fel. Indulj időben, légy türelmes a kormánynál és vezess óvatosan. Friss közlekedési infókat pedig várok folyamatosan. SMS és Viber számunkon 06 30 30 30 380. 9-10 fok körül van még az országos átlag, éppen egyelőre kell a vékonyabb kabát vagy pulóver, ha mostanság indulnál útnak. Mi pedig induljunk neki együtt a reggelnek, mindjárt Dérhenivel, de előbb jönnek a friss hírek Mikje Gyuritól.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Menj, Kristóf, vagyok a földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Régi.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
7: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
9: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Napos száraz időnk lesz ma is. Ma dönthet a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál. A főváros felé a 64-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, emiatt lassulás, szakaszos tolódás alakult ki már 3-4 kilométer hosszan. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen és a 2-es úton Dunakeszitől, az M3-as bevezetőjén, az 1-es úton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál, aki bármi rendkívülit lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőit volt nemzeti fejlesztési miniszter 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlenkezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányát érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el. A mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc Dandár tábornok főigazgató és helyettese, Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerv feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
0: A hírek után.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Ma is szükség lesz a napszemüvegekre. Miki Gyurinak köszönjük szépen a friss híreket. 8 óra után járunk. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A zene világ napján is hozzuk neked a legjobb hazai zenéket. Változatosan itt a Petőfi. Az Animal Cannibals takarító nője elé jön már is Dérhené, és az Ég veled. Tarts velem.
5: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: 4:09 után járunk egy perccel, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma nem akármilyen napot ünneplünk közösen, október 1-én nekünk a Petőfi Rádióban dupla ünnep, ugyanis ma van a zenevilágnapja, és pontosan 3 éve ezen a napon indult el a teljesen magyar zenei kínálatunk. Azóta a nap 24 órájában kizárólag a hazai előadóké és daloké a főszerep. A jubileum örömére már egy nagyon izgalmas zenei rotációt raktunk össze neked, a legfrissebb premierektől és a ritkábban hallott zenei csemegéktől kezdve az elmúlt évek óriási slágereig minden felcsendül. Betonhofitól az LGT-ig a magyar zene teljes palettáját elhozzuk a hangszorókba. Ráadásul délután a Hajrá Magyarokban Mákat a vendége, a győri Aziza zenekar lesz, akik élőben zenélnek majd a stúdióban, és a zenevilágnapjáról is beszélgetnek. Ünnepeljük együtt a magyar zenét ma is itt, a Petőfi. Most pedig jön a folytatásra a Halott pénz. Ez az Élnünk kellett volna. Jó reggelt!
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: A Carson Coman Libi kókájával érkeztünk el 8:30-ig. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy jó tükörtojás reggelire jöhet. Hát nagyot ment most az online térben egy séf trükk, hogyan lehet a legtökéletesebben elkészíteni ezt. Nem nagy ördöngőség, nem sokára jövök a részletekkel. Na de most jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Balkán Fanatik is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő, ma döntött a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál. A főváros felé 64-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, emiatt lassú lesz, szakaszos torlódás alakult ki. Már 3-4 kilométer hosszan. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen és a 2-es úton Dunakeszitől az M3-as bevezetőjén, az 1-es úton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Elrendelt esesztek Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP-s országgyűlési képviselőit, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szer feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg. Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak, délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

3-4-9 múlt egy perccel. Jó reggelt! Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ugye veled is előfordult már, hogy a tükörtojás alja már majdnem megég, a tetején pedig még ott az a nyers, nyálkás fehérje. Ha pedig átfordítjuk, akkor ugye lőttek a krémes folyós sárgájának, mert vagy kifolyik, vagy túlsütjük. A profi séfeknek van erre egy nagyon egyszerű, de zseniális trükkje, amitől garantáltan hibátlan lehet a tükörtojásunk. A titok egyáltalán nem a bonyolult forgatásban, hanem a gőzölésben rejlik. Süssük a tojást közepes lángon, amíg az alja megszilárdul, utána öntsünk egy pici vizet a serpenyőbe a tojások mellé, és azonnal dobjuk rá egy fedőt. Várjunk egy-két percet, a hirtelen képződő forró gőz felülről tökéletesen átsüti a fehérjét, miközben a sárgája sértetlen, lágy és folyós marad. Ha még nem reggeliztél, akkor egy próbát szerintem mindenképpen megér. Jó hétvágyat és szép csütörtököt a Petőfivel. A folytatásban itt a Soul Wave és a Szélcsend.

0: Gálc Gergővel búcsúztatjuk a reggelt itt a Petőfén, ahol minden magyar. 9 óra előtt járunk, 2 perccel a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, mindjárt indítjuk a délelőttöt, jön Mikia Gyuri a friss hírekkel, aztán a Bagosi Brothers Company slágerét is meghallgatjuk, Vakit a kék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Séta?
5: Gondoltam.
6: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
7: Indulhatunk.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
12: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kellemes őszi idő, ma dönthetnek Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál, a főváros felé a 64-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki már 3-4 kilométer hosszan. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen és a 2-es úton Dunakeszitől, az M3-as bevezetőjén, az 1-es úton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál, aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárca vezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról, a korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását, és a KDNP országgyűlési képviselőit, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízhatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy hogy az államfő visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítását. Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is napos, száraz idő lesz. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok lehet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az indián nyár, Miki Gyurinak köszönjük szépen a friss híreket, és folytatódik a legjobb zenék sora a Zenevilágnapján és a Magyar Zenés Petőfi harmadik születésnapján. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, hozom mindjárt a Pál utcai fiúkat, de előbb jön a Bagosi Brothers Company.
1: Itt egy újabb óra.

0: Rika és a Fata Morgana, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Sajnos újabb aggasztó hírek érkeztek a hazai vizekről. A tartós aszály miatt elképesztő mértékben apad a Duna. Budapestnél a vízszint már elérte a vízmérce nulla pontját. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei szerint pedig a hétvégére akár a mínusz 8 cm-t is elérheti a vízállás. Ez az érték megdöntheti a korábbi negatív rekordot is, míg Pakson ennél is drámaibb mínusz 113 centis mélypontot jósolnak. A rendkívül sekély meder miatt a folyami hajózásban már komoly korlátozásokat kellett bevezetni, mert hogy a zátonyok és a meder sziklái veszélyesen közel kerültek a felszínhez. Mivel az Alpokban és a felső vízgyűjtőkön továbbra sem várható érdemi esőzés, a folyamat nem csak a teherhajózást, de a vízkiviteli művek működését is komoly kihívás elé állítja. Közben a nagyobb tavaink sem festenek túl jól. Bízunk a mielőbbi esőben, bár a következő napokra sajnos nem jósolnak ilyet. Tarts velünk ma is itt a Petőfin, rengeteg jó hazai zene vár rád a délelőtt folytatásában, és itt egy klasszikus a Kim Novák csapatától, ez a Gyémánt.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar autósok, figyelem, jövök friss közlekedési infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Baleset történt Dombováron, a 61-es főút belterületi szakaszán, a 91-es kilométernél, a Kórház utcai kereszteződésnél egy kis terautó és egy személyautó ütköztek, ott sávzárásra és rendőri irányításra számíts. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat már az új, kiszélesített pályaoldalra terelik, bár két sávon lehet haladni, a terelésben továbbra is lassabb előrejutásra és szakaszos torlódásra készül. Az M7-esen ugyancsak Budapest felé Székesfehérvárnál a 64-es kilométernél aszfaltoznak, a munkálatok miatt csak egy sáv járható, így 3-4 kilométeres a kocsisor, és nemrég kaptam aláírás nélkül, hogy az M5-ösön baleset Pest felé Lajos Mizse után, ha te is arra jársz, és van bármi részletesebb infód erről, küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, indulj időben, vezess óvatosan, és tarts a Petőfivel.
2: Corinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a vad Virág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
3: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Közben kiderült, hogy az M5-ösön nem baleset történt, hanem a főváros felé vezető oldalon Lajos Mizsa és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás már meghaladta 3 kilométert, tarts ki. És hát hivatalos változás lépett életbe a mai naptól a hazai közigazgatásban, ugyanis megszűnt a vármegye elnevezés, és újra a megye kifejezés lépett a helyébe. Az alaptörvény legújabb módosítása értelmében nem csak a földrajzi és közigazgatási megnevezések változnak vissza, de a főispáni tisztség is megszűnik. A tisztségviselők a mai naptól újra kormány megbízottként folytatják a munkájukat. És hogy mit is jelent ez a hétköznapokban? A közösségi közlekedésben például a jól ismert vármegye bérletek fokozatosan átalakulnak, és megyebérlet néven futnak tovább. Az átállás folyamatos lesz, így a meglévő dokumentumok és feliratok cseréje lépcsőzetesen történik meg. Hát sokan nem tudták megszokni a vármegyezést, és inkább maradtak a megyezésnél, és olyanok is vannak, akik mondjuk pont mostanra szokták meg. Nem egyszerű ez a helyzet, de a lényeg az, hogy mostantól újra megyézünk. Mi pedig megyünk tovább. Itt a Petőfin, Janicsák Veccával, már is a Labirintus szól.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Rohamosan melegszik a levegő, az országos átlag már 17 fok környékén jár. Lehet vetkőzni lassan. Egy újabb nap az indián nyárból, és egy újabb óra indul a csütörtök délelőttből, mindjárt a friss hírekkel, és a Magashegyi Underground-dal. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy Ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos, száraz időnk lesz ma is. Több kilométeres a dugó az M5-ösön és az M7-esen is. Ma dönthetnek Hankó Balázs letartóztatásáról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az M5-ösön Lajos Mizse és Örkény között, a főváros felé csak egy sáv járható, már 3 kilométernél is hosszabb a dugó. Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál, a főváros felé a 64-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, emiatt szakaszos torlódásra kell számítani 3-4 kilométer hosszan. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, hírja meg üzenetben a 0630-30-30-380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárca vezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról, a korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását, és a KDNP országgyűlési képviselőit, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodabói Zemplén megyei erdőményén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági költségvetés és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. Merrák prevenciós mobil programot indít októberben a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat a legszegényebb településeken élő nők számára. A mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot végeznek, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi ellátásra irányítják a pácienseket. A szeretett szolgálat szakemberei a programban tanácsadást és prevenciós előadást is tartanak, amelyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget.
3: Tett Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Ma is napos, száraz időnk lesz, a szél helyenként megélénkül. Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok jöhet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szinte nyárias időt kapunk ma is. Még a Gyurinak köszönjük szépen a friss híreket. Itt a Petőfin, pedig kapod a jobbnál jobb zenéket a Zenevilágnapján és a Magyar Zenés Petőfi Rádió harmadik születésnapján. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön egy Petőfi klasszikus elsőként a Magashegyitől, ez a Metróza.
2: Itt egy újabb óra.

képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában hitem.

sem figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar változatos ritmusok, mély szövegek és rengeteg energia. Ma 13 órától a Hajrá Magyarok vendége az Aziza zenekar. A 2025 elején teljessé vált csapat hihetetlen tempót diktált az elmúlt időszakban. Kondor Ákos dalszerzői vénájának köszönhetően már csaknem két albumnyi dal lapul a tarsolyukban. A szegedi és győri fesztiválok után a Soprock tehetségkutatón elnyerték a legjobb daldíját az Ilyen az élet című szerzeményükkel. Ezzel azonnal beégtek a köztudatba. A stílusukra egyébként nincsenek szűk korlátok, a blues rocktól a funkin át az igazi rádióbarát pop rock hangzásig mindenre nyitottak. A srácok nem akarnak többnek látszani, mint amik. Közvetlen, életízű dalszövegekkel és őszinte muzsikálással kapcsolódnak a közönségükhöz. Úgyhogy ne maradj le a koncertről és a beszélgetésről. Ma 13 órától az Aziza zenél élőben a Petőfi Rádióban, a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Most viszont nem az Azizának, hanem Szabó Balázs bandájának adom át a terepet a következő percekre. Ez az Öröklét, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Új albummal robbantott a Grabowski, a srácok óriási híreket osztottak meg. A mostani lemez körüli pörgés után egy időre visszavesznek a tempóból, de a legjobb lehetséges okból, ugyanis a zenekar két tagja, Guszti és Szilárd, egy hónap különbséggel apukák lesznek ősszel. Így most a lemez bemutató koncertjük után egy csendesebb időszak következik a bandának. Na hát akkor hallgassuk is meg, milyen lett az új anyag. Íme a lemez címadó dala, a Valamire Való, a Grabowskitól, itt a Petőfin.

0: Friss hírek az utakról.
1: Az egyes főúton az 59-es kilométernél Vértesszőlősön a vasútállomásnál egy autó balesete miatt csak a félút pálya járható. A 61-es főúton Dombovár belterületi szakaszán a 91-es kilométernél egy kis teherautó személyautóval ütközött a Kórház utcai kereszteződés környékén, számíts sávzárásra és rendőri irányításra. Az M1-esen Budapest felé az 55-ös és a 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban tud haladni a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számíts. Az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon Lajos Mizsa és Örkény között pedig munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert, és szintén dugó van az M7-esen a főváros felé vezető oldalon Székesfehérvárnál a 64-es kilométertől, ott aszfaltoznak, a forgalom egy sávon halad, a munkavégzés mögött 3-4 kilométeres a torlódás. Tarts ki, ha van közlekedési infód, azt pedig küld el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630 30 30 380, vezess óvatosan.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha még nincs programod a hétvégére, akkor mindenképpen maradj 11 óra után, mert hogy jön már Kata az Itthon-Otthonnal a Petőfi Rádió programajánló műsorával. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép a csütörtököt, találkozzunk holnap is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski,
6: megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: A műsor ajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos, száraz időnk lesz ma is. Maradt a több kilométeres dugó az M5-ösön és az M7-esen. Ma dönthetnek Hankó Balázs letartóztatásáról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Dolgoznak az M5-ösön Lajos Mise és Örkény között, a főváros felé csak egy sávjáratú, már 3 kilométernél is hosszabb a dugó. Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál, a főváros felé a 64-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, emiatt szakaszos torlódásra kell számítani 3-4 kilométer hosszan. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról, a korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodabói Zemplén megyei erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölt az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A sok sérült ellenére Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya egyelőre nem hívott meg új játékost a keretébe. A holnapi Grúzia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen három futbalista, Bola Bendegúz, Tóth Rajmund, valamint Szalai József szereplése is kérdéses. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is élőben kíséretik figyelemmel a meccset. Ma a harmadik fordulóval folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó nemzetek ligájában, köztük a Görögország Hollandia, a Németország Szerbia, a Wales Norvégia és a Dánia Portugália összecsapással. A portugálokhoz kapcsolódó hír, hogy Cristiano Ronaldo tegnap elhagyta a válogatott összetartását, miután nézeteltérés alakult ki közte és Jorge Jesus szövetségi kapitány között. Portugál sajtóhírek szerint Ronaldo többet nem játszik a nemzeti csapatban. A Diósgyőrből távozott válogatott Lelik Réka 29 ponttal járult hozzá új csapata a török Emlak Konut 81-69-es sikeréhez a spanyol Girona otthonában, a női kosárlabda Euroliga selejtezőjének második fordulójában, ezzel feljutott a fő táblára. Az isztambuli együttes az előző körben a görög Panathinaikost búcsúztatta, a csoportkörben pedig a cseh Praha, a francia Bourges és a lengyel Lublin lesz az ellenfele.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében elős lökések is előfordulhatnak, délután 22-27 fok jöhet, késő este 9-15 fok valószínű, a következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Indul
6: Szóval az Itthon-Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, ahol aktuálisan mindig hozom, hogy hol és mi minden vár rád. A mai nappal elindult az országos étteremhét, valamint a könyvfesztivál. Készülődőben a szaunázók hétvégéje is, meg annyi program még a láthatáron. Tarts velem, és jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint mindig, hétköznaponként 11 és 1 óra között megtudhatod, hogy mik az aktualitások, hiszen én ezeket gyűjtöm össze és ilyenkor részletezem. Tarts velem! 37 helyszín csatlakozott például idén a Szaunázók hétvégé esemény sorozathoz, így tehát országszerte tematikus programokkal készülnek. A kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szauna világok egyaránt csatlakoztak, majd lesz egy központi esemény október 3-án 16 órakor, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Egyébként az idei program középpontjában a változás áll, ezen belül a klímaváltozás és a víz szerepe, majd aztán innen jut el a tematika a béke gondolatáig. Mindezt 5 ismert dal fűzi össze. Nálunk is sok ismerős dal felcsendül a folytatásban. Paulina előtt például itt van Adri.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Azon mindig az aktualitásokat ilyenkor 11 és 1 óra között. Figyeld a részleteket, ha szeretnél programokkal csatlakozni, akkor pedig a 0630 30 30 380 a számra küld a részleteket. Az Európai Unióhoz kapcsolódó tájékoztató programokon és játékokon keresztül hamarosan még többet meg lehet tudni Európáról. Ingyenes családi napot rendeznek ugyanis Budapest belvárosának népszerű élményközpontjában, a Servita téren, az Európa élményközpontban. A családi nap alkalmából ingyenesen lehet benézni, és az unió működését majd multimédiás eszközökkel mutatják be. Teljes mértékben akadálymentes a helyszín, egyébként egész évben látogatható. A családi nap keretében viszont az élményközpontnak otthont adó Servita tér is megteli kreatív játékos foglalkozásokkal. Az egész napot felölelő rendezvényen EU-s kvízek, szerencsekerék, kreatív workshop és a DJ-k is várják az érdeklődőket. A legkisebbeknek arcfestése, lufi hajtogatással, színezőkkel, gyöngyfűzéssel és zászlókészítéssel készülnek. A nagyobbak pedig ugye kvízjátékokban tesztelhetik tudásukat, valamint újrahasznosított anyagokból lehet majd készíteni egyedi ajándékokat. Látogatás alkalmával a beltéri szintén ingyenes kiállítást is érdemes felfedezni, ott korszerű interaktív állomásokon, például VR élményen, a 360 fokos mozin és fotófalon keresztül lehet megismerni még alaposabban az Európai Unió intézményeit és működését. Az edukatív tartalmak segítségével az is kiderül, hogyan érintenek minket a parlament, a bizottság és a tanács által hozott szakpolitikai döntések a mindennapokban. Az egyes foglalkozásokon összegyűjtött pecséteket pedig majd a látogatás végén egyedi ajándékokra lehet váltani. De felett tehát október 1. szombatján a Servita tér és az Európa Élményközpont is vár családi napján. Itt a Petőfin pedig ezúttal Artur Rambó.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Itthon van programod. A stúdióban.
1: Nákatal, szép napot, kellemes időtöltés, jó munkát, figyelj picit, hiszen folyamatosan részletezem, hol és milyen programok várnak rád, ma már ugye kis péntek van, sokan így emlegetik a csütörtöket, úgyhogy érdemes felkészülni. Magyar Szürke Barátok találkozója lesz például Hortobágyon. A magyar szürke ugye a Hortobágy egyik legismertebb állata, így különösen jól illik a puszta világához, egy olyan rendezvény, mely egész nap köré szervezi a programokat. A találkozó egyszerre szól az állattartási hagyományokról, a gasztronómiáról és a közösségi élményekről, hiszen a Vásártér ezen a napon nem csak találkozóhely lesz, hanem olyan tér is, ahol közelebb lehet kerülni majd a magyar szürkéhez kapcsolódó hagyományokhoz és ízekhez. Lesz szürkemarha főző verseny, ami tényleg jó alkalmat teremt majd arra, hogy megmutassák, milyen sokféleképpen lehet felhasználni a magyar szürke húsát, miközben hortobágyi gasztronómia világába is ugye bepillanthatunk. A magyar szürke húsa a térség hagyományos konyhájában is fontos alapanyag, ma is több olyan étele lehet találkozni, mely a pusztai állattartás és a pásztorkultúra gasztronómiai örökségéhez kapcsolódik. Fellépők is lesznek, és Rodeo Bika, ahogy látom a programok között, gyerekműsorral is készülnek, fellép továbbá a Szotmár Banda, és többek között Szirota, Jennifer, de Josh és Betty is koncertezni fog majd a Magyar Szürke Barátok találkozóján, a hortobágyi vásártéren. Ha pedig kíváncsi vagy a további programokra, akkor figyeld a Petőfi 11 és 1 óra között, ez az Itthon Otthon a programajánló műsorunk ezúttal a Budapest Bárral.
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcsinálod,

0: Petőfi Rádió minden magyar. Beléptünk az októberbe, és már is itt az első nap. Sok mindenről meg kell emlékeznünk, például az idősek világnapja a mai, csak úgy, mint a zene világnapja, és a merrák világnapja is. Ez indítja el a merrák elleni küzdelem hónapját, a Pink Októbert, melyhez számos figyelemfelhívó kampány és rendezvény kapcsolódik. A merrák nem ritka betegség, élete során körülbelül minden 8.-9. nőt érinthet. Az időben felismert és időben megkezdett kezelésű betegség viszont nagyon jó eséllyel gyógyítható. Kiemelten fontos az emlőszűrés szerepe. Az országban tehát számos helyen tartanak majd az egészséghídja összefogás, a Merrák Elden példája alapján a mozgalomhoz csatlakozva felvilágosító beszélgetéseket, előadásokat, műsorokat és sétákat. Az egészséghídja összefogás a Merrák Elden Egyesület sétája majd október 11-én szombaton kora este lesz Budapesten, a Dunakorzón és a Széchenyi Lánchídon. A sétálók, felvonulók a közösségi élmény során szolidaritásokat is kifejezik az érintettek felé, az emlőrák szimbólumával, a rózsaszín masni viselésével. Az esemény napján délután konferenciális programon, előadásokon, ismeretterjesztő beszélgetéseken is részt lehet majd venni. 0630 30 30 380, ne feledd az elérhetőségünket, hiszen itt te is megosztasz programötleteket, illetve ha voltál, jártál valahol, akkor az élményeidre is kíváncsiak vagyunk. Facebook oldalunkon még képeket, videókat is lehet mellékelni, itt a Petőfin pedig, Mikja Gyuri megérkezett, már is mondja a legfrissebb híreket, majd folytatjuk Fredivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikja György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos, száraz időnk lesz ma is. Több kilométeres a dugó az M1-esen, az M5-ösön és az M7-esen is. Még nem döntöttek Hankó Balázs letartóztatásáról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Egy lerobbant terrautó áll az M1-esen Biatorbágynál, Hegyesalom felé a 18-as kilométernél a külső sávban. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Lajos Mizse és Örkény között. A főváros felé csak egy sáv járható, 3 kilométernél is hosszabb a dugó. Aszfaltoznak az M7-esen Székesfehérvárnál, a főváros felé a 64-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, szakaszos torlódásra kell számítani 1-2 kilométeren át. Aki bármi rendkívüli itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Ezek közül többnek már megkezdődött a munkája, és saját szakterületén több kabinet ügydöntő jogkör el is rendelkezik. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK mától az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról, ha a korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, a daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente nagyjából 8000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szalagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az ügyfélszolgálaton dolgozók, az utaskoordinátorok, a jegyellenőrök, valamint a járművezetők is kitűzik ma a szalagot. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével pedig a Merrák Info Egyesület információt érik el a szűrővizsgálat fontosságáról.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma is napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok jöhet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És folytatódik az Itthon-Otthon, a Petőfi program ajánlója, ahol mindig kiderülnek az aktualitások, rendezvények, fesztiválok, olyan események, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Halfesztivál, gesztenyenyapok, szüret, ezek mind-mind várnak, és további érdekességek, tartsa velem, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Itt vagyok az aktualitásokkal, hiszen mindig összegyűjtöm a legjobb programokat, és 11 és 1 óra között hétköznaponként részletezem is. Ha valami esetleg kimaradna, akkor a 0630-30-30-380-as számon várom a részleteket. Nos, a Balatonra ezúttal is érdemes ezt ellátogatni. Nézzük először a déli partot. Siófokon tartanak majd halfesztivál, tehát halételek sokasága, balatoni specialitások, főzőprogramok és vidám kísérő események várnak rád. A főtér tehát újra megtelik élettel, zenével és halas étel különleges. És minden korosztály számára garantált a jó szórakozás. Különféle tánccsoportok fognak bemutatkozni, ott lesz a Kicsi Gesztenye Klub egy műsorral, lesz IASZ és Solymász bemutató, különféle gyermekkoncertek, a Diótörő Balett Egyesület is készül, és például Berezki Zoltán nagy koncertet tart, majd csak úgy, mint Kovalszkijék, ezen kívül Parnógraszt koncert is lesz, ahol Dániel Figergő lesz majd a vendég. Sok-sok izgalmas pillanatot töltesz tehát Siófokon a Hal Fesztiválon, és mindjárt megyünk az északi partra is, tarts velem itt a Petőfi!

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Izgalmas felfedezés mindig a Balaton őszi arcai, sok programot kínálnak, nem csak a déli parton, hanem például az északén is. Ábrahám hegyen tartják hamarosan a Murci Fesztivált. Ez egy hagyományos szüreti ünnep, mely a must és a bor közötti átmeneti állapotban lévő ital, vagyis a Murci köré épül. A rendezvény célja a szüreti hagyományok felelevenítése és a közösségi élmények megosztása. Tehát a hagyományokhoz híven nagyon változatos programok lesznek, szüreti felvonulás, zenés, táncos események, és persze mellettük számos gasztronómiai élmény is vár, és egy hajnalig tartó mulatság is természetesen. A szüreti felvonulás majd az Ábrahám-hegyi strandról indul, és oda is érkezik vissza, közben pedig több program is kínálkozik, például az újbor megáldása a Szent László templomnál, a Szent László templomon egyébként orgona koncerttel is készülnek, és fiesta koncert is lesz többek közt. Ne feledd tehát, Murci Fesztivál Ábrahám-hegyen. Sok-sok további programot pedig itt a

0: friss hírek az utakról.
1: A 82-esen Csesznek térségében egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a 31-es kilométernél, ha arra jársz fokozott óvatossággal figyelmesen vezes 82-es, tehát Csesznek térségében. A 38-as számú főúton Nyíregyháza és Rakamasz között pedig egy kamion személyautóval ütközött, lezárták a... A 82-esen Csesznek térségében egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a 31-es kilométernél, ha arra jársz fokozott óvatossággal figyelmesen vezes 82-es, tehát Csesznek térségében. A 38-as számú főúton Nyíregyháza és Rakamasz között pedig egy kamion és személyautóval ütközött, lezárták.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkatom, hello, sokak már az ebédjüket falatozzák, jó étvágyat hozzá, és ha már az ebédnél tartunk, ne feledd, hogy elindult az országos étteremhét, mely idén jubilami 30. alkalommal kínál különleges gasztronómiai élményeket. A programhoz országszerte 230 étterem csatlakozott, köztük több mint 160 budapesti és környékbeli vendéglátóhely. A rendezvény idején ugye a résztvevő éttermek külön erre az alkalomra összeállított, többnyire háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Fontos, hogy kizárólag online lehet foglalni az étterem hét weboldalán, úgyhogy ne szalazz el, ha szeretnél finomságokat kóstolni. És ha már a finomságoknál tartunk, akkor ne feledd, hogy hamarosan a velemi gesztenye napok is érkezik. Itt a gasztronómiai kínálat mellett hagyományőrző bemutatók és fellépők is gondoskodnak majd a program sok színűségéről. Back to Black nagy koncert is lesz majd, úgyhogy jegyezd fel a velemi gesztenye napokon. Itt a Petőfin pedig jön Ákos.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ma van a zene világnapja, amit az Azizával ünneplünk hamarosan. A következő órában ők adják az élő stúdió koncertet. Közben ne feledd, hogy országszerte készülnek koncertekkel, és ünnepelhetjük egyben a zene világnapját. A programok között szerepel például a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, közöttük Dorogon, Veszprémben és Szegeden is. Én pedig kíváncsian várom, hogy számodra milyen jelentősége van a zenének, mikor hol hallgatod a legtöbbet, sportolás, utazás, munka közben, és miért? Hogy feltöltődj, regenerálódj, kikapcsolódj? Rengeteg kérdés felmerül itt a zene világnapja kapcsán. Számunk 0630 30 30 380, SMS-ben és Viberen is elküldheted a részleteket, vagy most a Petőfi Facebook oldalán, ahol hamarosan láthatod is azt, ami a stúdióban történik. A hírek után már is kezdünk, jön tehát az Aziza, ők adják az élő stúdió koncertet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski.
6: Grabowski.
7: Grabowski, megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
8: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
9: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés. A külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Men Kristóf vagyok a Földszintről.
15: Parancsoljon.
14: Bocsánat, ez régóta van így?
15: Régi. Beázás, biztos, hogy nem.
16: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
17: Napos száraz időnk lesz ma, és hamarosan 10 kilométer is lehet a dugó az M1-esen. Kinevezték a terror elhárítási központ új parancsnokát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Az M1-esen az új terelés előtt jelentős torlódás alakult ki, 7-8 kilométer hosszan arra szólva haladnak a járművek Budapest felé, a Tata és a Tatabánya közötti lezárás előtt. Egy lerobbant terautó áll az M1-esen Biatorbágynál, Hegyeshalom felé a 18-as kilométernél a külső sávban. A torlódás meghaladta 3 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Lajosmise és Örkény között, a főváros felé csak egy sáv járható, 3 kilométernél is hosszabb a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
17: A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottabban foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Ezek közül többnek már megkezdődött a munkája, és saját szakterületén több kabinet ügydöntő jogkörrel is rendelkezik. Több kerületi polgármester is tiltakozik a kormány és a főváros tervezett megállapodásának néhány eleme ellen. Ferencváros polgármester elmondta, a tervek szerint például a parkolási bevételeket elvennék a kerületektől, és a főváros magához vonná azokat. Baranyi Krisztina hozzátette, a készülő egyességről a kerületek feje felett döntöttek, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a költségvetésüket. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hosszú idő után először ma délután ül össze. A kormányfő korábbi tájékoztatása szerint fontos stratégiai kérdésekben készülnek megállapodni a főváros vezetésével. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka, Tekmától az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A tagadhatós betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente nagyjából 8000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Ma is napos, száraz idő lesz. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok jöhet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Október 1-e van a Zene Világnapja. Nagyon kíváncsian várom, hogy mennyi ideig bírod ki zene nélkül. Percek, órák, napok, hetek? 0-30-30-30-380, írd meg ide, és már is átbeszéljük az Azizával is, mert ők adják az élő stúdiókoncertet. Tarts velünk!

0: vagytok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És az Azizával, a csapat látható már is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és hát így kell megjelenni a Zene Világnapján. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Október 1-e van ugye a Zene Világnapja. Ez azt gondolom, hogy aki a zenével foglalkozik, különösen fontos, de másoknak is legyen az. Kicsit járjuk körbe a témát, és akkor egyben be is tudtok mutatkozni, hogy nektek honnan indult ez az egész, a zene szeretete, ki inspirált titeket, hogy jöttetek össze? Hát rengeteg kérdésem van, nem is tudom, hol kezdjük. Talán onnan, hogy honnan indult ez az egész nálatok.
2: Nálam gyerekkoromban. Hát én nagyon kicsi korom óta foglalkoztam zenével, és nagyon szerettem mindig is énekelni. Úgyhogy igazából lehet azt mondani, hogy tényleg pár év picike voltam még. És
1: a felmenőid között is voltak olyanok, akik ezzel foglalkoztak?
2: Az érdekes, hogy nem. Tehát olyan, aki zenész lett volna, olyan nem, most a srácokról nem tudom, hogy kinek esetleg családban volt, esetleg zenész.
1: Van, aki bólogat,
2: van, aki bólogat, igen.
1: Vegyes a felhozatal ezek.
2: Igen, és hát ugye a zenekar is azért született, mert mindegyikünk valamilyen formációban eddig is játszott, illetve játszik. De a saját dalos dolog az körülbelül egy másfél évvel ezelőtt, kicsivel több, mint másfél évvel ezelőtt indult el.
1: Arra emlékszel, hogy gyerekkorodban mi volt a kedvenc dalod?
2: Imádtam Madonnát, imádtam.
1: Tényleg?
2: Igen. Gyerekkoromban igen.
1: Gyerekként hogy láttad őt?
2: Dívaként. Uh-huh. Tehát így felnéztem rá, szerintem minden hasonló korú lány azt hiszem abban az időben.
1: És az éneklés tetszett tőle, vagy azok a mozdulatok, amiket csinált, hát azért az nagyon ki volt találva minden egyes koreográfia,
2: Minden.
1: És tehát mit szólsz most Madonnához? Ugye most rengeteg díjat nyert.
2: Igen, és meg is érdemli, azt gondolom.
1: Tehát. Szerinted mikor kell abba hagyni egyébként? Mert pont ugye a minap ezzel kapcsolatban így szóba került, hogy ugye sokszor azt halljuk, vagy azt mondják, hogy a csúcson kell abba hagyni, de hát ki tudja, hogy mi a csúcs. Mert lehet, hogy egy csúcsot annak gondolsz, de lehet, hogy utána van egy még nagyobb csúcs.
2: Ez abszolút szubjektív dolog, azt gondolom, hogy egy zenész mikor érzi azt, hogy ő már mondjuk letette azt az asztalra, amit szeretett volna, vagy elfárad benne. Tehát szerintem a legrosszabb az, hogyha valaki olyan van a színpadon, akinek úgy nem kellene már fönn lenni, hogy érzed rajta, hogy ő már elfáradt. Tehát kiadta magából már azt, amit ki lehetett, és mégis ragaszkodik a színpadhoz. Tehát azt a szép befejezést azt azért nem árt, hogyha az ember
1: azért betartja. Ez nagyon nehéz lehet, akinek az egész élete a színpad nagyon körül forgott, a zene körül.
2: Biztos,
1: nem? Nehéz lehet nem felállni még.
2: Igen, azt gondolom.
1: Na, hát most itt vagytok, ugye a Zene Világnapjáról beszélgetünk, és hát egyben akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy ti mi az, amit szeretnétek közvetíteni a zenéteken keresztül.
2: Ami legfontosabb talán ezzel a zenekarral kapcsolatban, az Azizával kapcsolatban, hogy az őszintesség megmaradjon. Tehát, hogy ne akarjunk olyanok lenni, amilyenek nem vagyunk, és ez nekem egy ilyen kicsit hitvallás is, hogy a színpadról ez menjen le minden koncerten, hogy ezek őszinte dalok. Uh-huh. Szívből jövőek, együtt alkottuk meg őket, és megmaradjon a közönség szeretete azáltal, hogy ezt érzik, hogy nem veszünk föl olyan dolgokat magunkra, amit nem tudnánk mondjuk bevállalni, vagy egyáltalán nem jellemző ránk.
1: Uh-huh. Mondjuk az élőzene szerintem eleve őszinte, nem? De igen, is lehet másmilyen.
2: Igen, csak ugye nem feltétlenül akarom show irányába elvinni. Tehát, hogy ha arra gondolunk, hogy van egy garázs rock zenekar, és akkor abból kifejlődik és színpadra áll, annak van egy olyan eredendő őszintessége, amit jó, ha az ember meg tud tartani, akkor is, amikor már esetleg nagyobb koncerteket tud megcsinálni. Hát mi még azért annyira nagyon nem jutottunk el erre a szintre.
1: Jó, hát még most kezdtek építkezni.
2: Igen, ez a része, igen, most épül. Remélhetőleg.
1: Hát csapjunk bele akkor az élő stúdiókoncertbe. Fájdalom küszöb, ezzel alá fogtok kezdeni, majd át is beszéljük, és itt a Petőfin akkor az élő stúdiókoncert, mint mindig, ugye látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ha van lehetőséget csatlakoz, lehet üzenni, lehet kérdezni, akár itt vagy a 0630303380-as számon. Aziza, élő stúdiókoncert tehát.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: ültél a küszöbömön.
1: Fájdalom küszöb, ezzel a dallal indította Győri Azizait a Petőfin. 1-2 óra között ma is még minden hétköznap élő stúdiókoncert. Minden látható ilyenkor Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ha van lehetőséged, akkor csatlakozz, itt is kérdezhetsz, üzenhetsz, 0630303380, ez pedig szintén az elérhetőségünk, ide SMS-t és Viber-üzeket lehet küldeni.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, én Bence vagyok, az Aporozsácből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Győri Aziza, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Egy olyan dallal fogjátok tovább folytatni, amivel nyertetek, és ugye még nagyon frissnek mondható a csapatotok, és már is bezsebeltetek egy díjat. Az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat tavalyi soproni fordulójában a legjobb dalnak járó külön díjat kaptátok. Az Ilyen az Élet című dalotokért. Tessék?
2: Aminek nagyon örültünk.
1: Hát ez egyértelmű. És szerintetek mivel érdemeltétek ki, hogy ez lett a legjobb?
2: Ezt a zsűritől kellett volna megkérdezni. Hát azt gondolom, hogy abba a korosztályba, akik ott voltak zenekarok, tehát azért ezt aki ránk néz, látja, hogy mi nem 20 éves korosztály vagyunk, és volt 3-4 hónapos volt a zenekar, amikor bátor voltam, és beneveztem a csapatot erre a versenyre, és elmentünk, és ott a zsűrik mondták azt, hogy hát ugye nagyon, nagyon tetszett nekik szövegileg, hangszeresen, és egy ilyen kicsit így, én azt gondolom, merem azt mondani, hogy egy picit ilyen példaként a 20 éveseknek szerették volna az ottani 20 éves gárdának, csapatnak mutatni azt, hogy azért kaptuk ezt a külön díjat, mert ott ugye volt most fejlődő csapatok, tehát elég sok olyan fiatal zenekar volt, akik nagyon tehetségesek voltak, és a szárnyukat bontogatták, és mi már nem abba a kategóriába tartoztunk, de szerették volna elismerni azt, amit mi összehoztunk, és nekünk ez egy nagyon nagy öröm volt, szinte abszolút büszke voltam rá, hogy a 3 hónapos zenekar hozott egy külön
1: ne
2: díjat. Viccelj,
1: ez óriási.
2: És volt egy-két olyan megjegyzés, ami nekem nagyon kedves volt, hogy a zsűri részéről, hogyha lenne lemezünk, megvették volna már. Tehát egy kicsit így azért egy ilyen, egy löketet adott a csapatnak.
1: Hát ez nagyon jó visszajelzés.
2: Igen, abszolút. Nagyon jó szakmai zsűri volt.
1: És a dalszöveg tekintetében is mondtak valamit, hogy a legjobb dal kategóriában nyertétek ezt a díjat.
2: Igen, a dalszöveget ugye nálunk Ákos írja, ő az dalszövegírónk, és az alapkoncepciókat hangszeresen, tehát ő gitárral megír egy dalt, szövegileg és énekileg is, utána ketten összedolgozzuk, és utána száll be a csapat, úgymond a többi hangszerrel. Megmutatjuk nekik, és akkor kihozunk belőle, tehát abszolút közös az alkotás folyamata. Ez nekem nagyon is szívügyem, hogy a zenekarban minden tag tegye hozzá azt, amit ő szeretne, hozza ki magából azt, amit mert különböző egyéniségek vannak ugye a csapatban, van, aki ezt a zenét szereti, van, aki másfajta stílus szeret, és én ezt összegyúrni szeretem, és akkor a végén lesz belőle valami olyan, ami Aziza. Aha. Ennyi. Ákos mondta amúgykor azt, hogy azizásítom a dalokat, tehát az ő dalait én azizásítom.
1: Ez jó, hogyha van egy stílus, amivel ugye beazonosíthatók lesztek.
2: Reméljük. Előbb-utóbb elérjük azt a szintet, hogy felismerhető lesz, tényleg külön válik. Most még egy másfél éves zenekarnál hiába van annyi dal, hogy körülbelül két albumnyi dal van már, ilyen előkészületben is vannak folyamatosan dalok, de azért ezeknek le kell tisztulni, és folyamatosan változnak. Menet közben változnak, Ákosra jellemző módon most egy kicsit beárulnak, még a utolsó próbán is változtattunk, hogy esetleg azt ott nem lehetne úgy, hogy ez folyamatosan alakul.
1: És akkor majd jön az egymásra nézés, hogy most akkor melyik az előző verzió, vagy az új?
2: Ráéreztél, igen, ez így szokott.
1: Ráadásul én itt jól megkeveltelek titeket az elején, de hát mint a profik, mert ugye nem beszéltük át a dalok sorrendjét, én bedobtam, hogy jó, akkor kezdjük, és az hirtelen egymásra néztetek, hogy jó, akkor ezzel kezdünk.
2: Igen, hát van ilyen.
1: Hát ez jó, megoldtuk
2: ilyen
1: mindent.
2: Ilyen az élet.
1: Okay, ilyen az élet. Na igen, ez pedig, ez a dal a valóság és az általunk vagy mások által kreált ugye álvalóságról szól. Hát kíváncsian várom, hogy mit fogtok ebben elmesélni, úgyhogy jöjjön az Ilyen az Élet élőben itt a Petőfin az Azizától.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Ilyen az élet, ezt hallottad élőben itt a Petőfin az Azizától, Tomi pedig, aki még hát épp elebéd előtt van, még nem sikerült ebédelnie, két szót hallott ki az egész dalból, gulyásleves, francia krémes. Jó étvágyat, reméljük minél hamarabb asztalhoz tudsz ülni. Legjobbak vagytok, néha lehetne énekelni az SBO-n is, ezt írja Szilvia itt a Facebook oldalunkon, ahol minden látható is, úgyhogy lehet csatlakozni, lehet kérdezni, és már is folytatjuk közben az élő stúdió koncertet is, tarts velünk!
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi.

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: a Gyűri, Aziza, te is láthatsz mindent Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon, itt hozzá egy szólatsz a műsorhoz, lehet neked is kérdezni, vagy a 06303030380 as számunkon. És a csapat tagjai tulajdonképpen hát mind-mind zenei tapasztalattal rendelkeztek bőven, hiszen ugye más-más zenei formációkban már voltatok az életetek során, viszont az Azizával másfél éve vagytok jelen a zenei piacon, és azt mondtátok az elején, hogy őszinteségre épülnek a dalok és az előadásmód is, ebbe ugye fájdalom, bánat, mélypontok, de vidámság, szerelem, buli, minden benne van, sőt, még a görög mitológia is beletartozik, hiszen ebbe a világba fogtok minket elvarázsolni. Honnan jött ez az ötlet a következő dal kapcsán?
2: Ennek a dalnak egy apró pici sztoria van, a többinek is, de ez abból a szempontból kapcsolódik hozzám, hogy ugye Ákos írja a dalszövegeket, és ez a dalszöveg ez úgy íródott, hogy én éjjel eszembe jutott két sor, és lejegyzeteltem a telefonomba, és másnap talán próbánk is volt, nem tudom, és megmutattam Ákosnak, és mondtam neki, hogy ez a két sor, ez szerintem jó, ez az első két sor volt, amit egyébként ő már átírt, de mondtam neki, hogy nem lehetne ebből egy dalt írni, és akkor így vakartam a fejét, hogy én ugye nem vagyok abszolút szövegíró, tehát nem tudok szöveget írni, teljesen prózai volt a megfogalmazása részemről, csak volt benne olyan egy-két szó, ami végül is őt elindította, és másnap reggel eltelt egy este, másnap reggel 9-kor csipogott a telefonom, és itt a dalod. Oh. És megírta egy éjszaka alatt ezt
1: lehet
2: a dalt.
1: Csak ez a pár kis kulcs
2: két
1: mondat vagy szó
2: két mondat
1: hozzá.
2: Volt tulajdonképp, amit én leírtam, és ő ebből kanyarította egy dalt, az Ariadné Fonala című dalt.
1: Ákos, mit szóltál, mikor megláttad az üzenetet?
3: Üzenetet? Igazából az Izabella öt sort hozott, de olyan édes volt az az öt sor, mint a méz, és így lefolytak a papírról. Így maradt meg ez az első kettő belőle. Egyébként nekem általában így szokott jönni. Az két sor már tulajdonképpen megírja a zenét is, meg a szöveget is a cseppben,
1: hát
3: a tenger.
1: Hát igazából csak el kell indulni
3: benne
1: valamilyen fonalon,
3: így
1: ugye?
3: Van,
1: tehát kell egy ilyen kis ötlet morzsa, és akkor te kibontod.
3: Ariadné fonalán elindulunk, és
1: és te erre gondoltál egyébként, mikor elkészült a dal? Neked milyen gondolataid voltak? Teljesen más cselekmény játszódott le benned, vagy valami hasonló?
2: Tehát
1: mennyire?
2: Tényleg? Abszolút rájézett.
1: Találkoztak a gondolatok.
2: Igen. Tehát, de hogy annyira belelátott abba, hogy én mit gondolok erről, hogy tovább fejtette, és teljesen ráérzett a mondani valóra.
1: És akkor ez most így miről szól pontosan? Mielőtt meghallgatnánk?
2: Hát egy kicsit arról ugye a mitológiára utal, Ariadné fonalára, hogy valaki, hogyha vissza akar jutni egy bizonyos pontra, ugye itt a szerelmi vetületről van szó, de ez lehet az életnek bármilyen pontja is, és szeretne visszajutni, ugye ezt a bizonyos fonalat kellene visszafejtenie, és ez nem mindig sikerül, és ez egy kicsit ilyen útba igazítás, hogy szeretne visszajutni egy bizonyos pontra esetleg az életében. Ez, mondtam, lehet szerelmi szál is, de nem feltétlenül arra vonatkozik. Általánosan gondoljunk erre, hogy valahova visszajutni, és ő ebbe ráérzett abszolút abból a pár sorból.
1: Na akkor ragadjuk meg Ariadné fonalát, most itt a Petőfin az Azizával, a stúdiókoncert élőben zajlik, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: A sok csomót pedig kibogózzuk itt a Petőfén Ariadné fonala, ez a dal szólt élőben az Azizától. Egyébként mennyire fontos szerintetek, hogy hát egyrészt megtalálni az utat, másrészt lehet, hogy talán sokkal inkább fontos az, hogy felismerjük, hogy nem feltétlen ugyanoda kell visszajutnunk, hanem azt megtapasztalni, megtudni, hogy miért is megyünk egy bizonyos úton.
1: Azt gondolom, hogy az én életemben, most teljesen abszolút magamról beszélek ilyen szempontból, az én életemben, hogy idáig eljutottam, hogy most van az Aziza nevű zenekar, az egy nagyon hosszú folyamat volt. Tehát ugye más, mindegyikünk mondom játszott, vagy játszik más formációba is. Az, hogy saját dalt próbál meg az ember, és a közönség felé ezt el is akarja juttatni, tehát nem csak a próbateremben szeretnénk ezeket a dalokat elkészíteni, hanem eljuttatni a közönséghez mindenféle platformon, illetve hát ugye a koncert lehetőségeket keresve, az egy komoly állomás mondjuk egy ember életébe. Tehát nekem egy komoly dolog az én részemről, hogy eljutottunk idáig. Van, aki eljut 20 évesen, van, aki később, hát én a később kategóriában, későn érő típus vagy. De egyébként nem, csak most értem meg. Uh-huh. Tehát, hogy most nem azért, inkább csak az, hogy a saját hangomat is akarom hallatni, nem csak mondjuk feldolgozásokat játszani, hanem a saját hangomat, azt az Azizát szeretném megmutatni, és azt gondolom, hogy ebben a srácok abszolút ezt érzik, ezt tudják, és tudunk együtt dolgozni emiatt, mert az ő egyéniségük is benne van ebbe, és ezt, amit az elején is mondtam, nagyon fontos, hogy ezt nem egy valaki írja meg ezeket a dalokat, hanem közös munka. És ettől is talán még őszintébb, én azt gondolom, minden dal.
0: És ettől az Iza.
1: Ettől az Iza.
0: Hamarosan innen folytatjuk tovább. Közben Szabesz írja, hogy kipróbálja a gulyásleveshez a francia krémest. És az, hogy meg fogja írni, hogy milyen. Egyébként nagyon tetszik neki a produkciótok, meg itt elkezdett játszadozni a névvel, hogy itt az Iza, az Iza, az Biza, de izgalmas. Na, szóval itt egy kicsit belemerült ebbe. Szerintem még nincs vége. Na, a 0-30-30-30-380-as számunk mellett visszajelezni az élő produkcióra, illetve kérdezni a Facebook oldalon is lehet, ahol láthatóak is vagyunk ebben az órában.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: az Aziza, ráadásul ma a zene világnapján, és azt gondolom, hogy ez kiváló alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet az élő zene fontosságára. Másrészt, hogy szerintem a zenében az az egyik legjobb, hogy mindenféle kulturális, társadalmi és nyelvi szakadékot tulajdonképpen ugye át lehet hidalni.
2: Teljes mértékben. Annyira összeköt tudja kötni az embereket. Ezen egy olyan világnyelv, amit mindenki ért. Igen. És szívig, lélekig tud hatolni.
1: Mennyi időt bírtok ki zene nélkül?
2: Elmúlt 20 évben nekem nem volt olyan időszak, talán egy vagy két hónap összvisz. Én mindig kellett.
1: De a zenészek szerintem nem is tudnak kikapcsolni, nem? Tehát így a gondolatokban folyamatosan megy valami dallam, vagy dalszöveg, ugye?
3: Pontosan.
2: Egyébként igen, tehát az is lehet ezt fokozni, amikor beragad egy dallam, de ilyen dallamtapadás, de egyébként igen, és már talán egy én azt gondolom, nem hazudtolja meg magát egyik zenésem azzal kapcsolatban, hogyha azt állítom, hogy nem is ugyanúgy tudnak hallgatni zenét a vérbeli zenészek, mint mondjuk egy laikus, aki tényleg csak, aki nem foglalkozik zenével. Tehát valahogy másképp...
1: Hogy hallgat egy zenét?
2: Külön odafigyel a hangszerekre, a hangzásra. Szerintem ez benne van minden olyan zenészben.
1: Tehát aki... sokkal összetettebben igen, szemlélitek
2: igen. Más, ilyenkor, hogy... más az érzékenység, tehát érzékenyebben akkor azt mondom.
1: Úgy fogalmaztatok, hogy a zenei stílusotok nem egyértelmű, tulajdonképpen nem is szeretnétek beskatujázni magatokat semmiféle zenei irányzatba. Miért?
2: Egyrészt, amit mondtam az előbb is, hogy ugye kicsivel több, mint másfél éve van a zenekar így együtt, és formálódunk folyamatosan. Az, hogy milyen irányba indultunk el, az ugye meghatározó, hogy nem mondjuk nem ska zenét játszunk, meg nem rockot játszunk, de kicsit ízlelgetjük így a stílusokat, hogy melyik az igazán Azizának való. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy én nekem egy kicsit a blues rockos vonal, de elmentünk egy kicsit a populárisabb irányba, ami nagyon jó, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy a mi dalaink elsősorban, vagy hát ilyen első hallásra én azt mondom, hogy ilyen rádiós dalok. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen, én úgy érzem, hogy pont ilyen rádió való, nem csak koncertre.
1: Na, bizonyítsuk be akkor a folytatással. Világ végén oda visztek minket most, vagy körüljárjuk, hogy mi is lehet ott?
2: A folyóparton fogunk küldögélni egy kicsit.
1: Folyóparton? Jó.
3: Egy világvégi folyóparton.
1: Itt a Duna mellett, milyen aktuális. Élő stúdió koncert itt a Petőfin az Azizával.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: a világ végén. Itt a Petőfin, ezt hallottad az Azizától, hát egy kicsit konkretizálva itt a Dunaparton, az A38 hajón, ugye folyópartról emlékeztetek meg, és egy ismert magyar népdal részletet is hallottunk, a Hely-Dunáról fúj a szél, tehát ezt külön köszönjük most így a Zene Világnapján. Az Élő Stúdió koncert mindig látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ebben az órában itt hozzá is lehet szólni, lehet kérdezni a csapatoktól, úgyhogy használd ki a lehetőséget, és mindjárt folytatjuk.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
2: Sziasztok, Bebe vagyok, és ez az új dalom, a Kapjál, a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Győri Aziza. Másfél évvel ezelőtt kelt életre ez a formáció, és rögtön az elején szinte be is ebeltetek egy külön díjat az egyik dalotok kapcsán, amit ugye mi is meghallgat, vagyis itt most az élő stúdió koncert alatt is meghallgathattunk, és közben kiderült, hogy már két albumnyi dalt készítettetek. Készülőben?
2: Hát az utolsó.
1: Jó, hát attól függ, hogy egy album az hány dalt tartalmaz,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, nem mindegy.
1: Nem mindegy. Na számszerűen akkor hány dal van meg?
2: Körülbelül, hát, hogyha most beleveszem még a folyamatban lévőket, pont a múltkor nézegettem a telefonomon, ilyen mindenféle felben, mindennek nekiállnánk és befejeznénk, akkor egy 20 dal legalább lenne, 20-20.
1: Mi a cél, hogy ebben az évben ez még így be legyen fejezve?
2: Nem. Jövőre? Nem, annyira gyorsan nem tudunk haladni. Hát reméljük, hogy minél előbb, tehát, hogy egy komplett koncertet, jelenleg úgy játszunk koncertet, hogy beletesztünk azért még feldolgozás dalokat, és kicsit vegyítjük, tehát vegyesen adjuk elő, de szeretnék eljutni arra a pontra, amikor csak saját dalokat játszik már a zenekar.
1: És mennyire fontos az, hogy egy dal ne csak zeneileg, hanem vizuálisan és történetekben is megjelenjen? Tehát itt a képi világra gondolok.
2: Mindenféleképpen fontos lesz előbb-utóbb számunkra is, tehát lépcsőről lépcsőre kell haladnunk, úgymond lépésenként, tehát egyszerre mindent nem tud a zenekar sem fölvállalni, hogy mindent intéz. Hát van, aki biztos, tehát hogyha mögöttünk van egy menedzsment, akkor azt mondom, hogy lehet nagy léptékbe is haladni. Én azt gondolom, hogy fontos, persze, tehát a vizuális, hangi, mindenféle.
1: Hát akkor minden szépen folyamatban.
2: Igen, lépésről lépés.
1: Jó, és közben néha megállunk, például egy kis blúznál, most végül, de nem utolsó sorban itt a Petőfin, jön az Azizától a Megálló Blúz című dal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Egy kis blues megállóit a Petőfin az Azizának köszönhetően. Nagyon szépen köszönjük, fantasztikus volt ez az óra, és nagyon sok sikert a további felkészüléshez, a koncertekhez, a videós tartalmakhoz, és a már majdnem kész dalok befejezéséhez.
1: Köszönjük.
0: Ákos.
1: Köszönjük.
0: Az élő stúdió koncertek mindig visszanézhetők, visszahallgathatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve hamarosan majd a YouTube csatornánkon is fellelhetőek lesznek. Nagyon szépen köszönjük, fantasztikus volt a hangulat, a folytatásban pedig szintén teszünk ezért. Jön az Ivan and the Parasol.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos száraz időnk lesz ma. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűzütött ki egy szegedi üzem területén.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé a Tata és Tatabánya között kiépített új terelés előtt. Dolgoznak az M5-ösön Lajosmizse és Örkény között, a főváros felé csak egy sáv járható, 3 kilométernél is hosszabb a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Tűzütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. A helyszínre több tűzoltóegység is érkezett. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Fővárosi Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között úgy, hogy nem egyeztettek velük. Megkezdte első ülését a Városházán a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az egyeztetésen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester is. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása, az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok jöhet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután, többek között van a zene világnapja, ami a Petőfi Rádió számára kettős jelentőséggel bír, nem csak a zene ünnepe, hanem a teljesen magyar zenei kínálat elindulásának 3. évfordulója is egyben. Neked mit ad a zene? Hol hallgatod? Sportolás, utazás, munka közben már is kibeszéljük.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Itt a hónap első napja október 1, ami egyben a zene világnapja. A Petőfi Rádió számára egyébként kettős jelentőséggel bír ez, hiszen nem csak a zene ünnepe, hanem a teljesen magyar zenei kínálat elindulásának harmadik évfordulója is egyben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te kibírnál például egy napot zene nélkül? Vagy 10 percet, mi lenne a max, amit nem tudnál zene nélkül eltölteni, és nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen jelentősége van az életedben a zenének, mikor, hol hallgatod a legtöbbet, sportolás, utazás, munka közben, és regenerálódásért, kikapcsolódásért, feltöltődésért, plusz energiákért, vagy éppen kapaszkodókért, mert hogyha itt a dalszövegekre gondolunk, akkor bizony sokszor adnak kapaszkodót. Nagyon kíváncsi a várom a válaszokat, a 0630303380 a számunkon, SMS-ben, illetve Viberen, és természetesen változatos magyar zenei kínálat vár ma is itt a Petőfén. Kálai Szanders, András, Radics Gigi, ők is velünk lesznek, de sokan mások még, például Bálya Lexi és a Slef folytatja most itt a Petőfén, jön az én

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Küszöbön, még hallom a hangod. Úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod. Elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Petőfi Rádió, minden magyar. Többek közt a zene világnapját ünnepelhetjük ma, október 1-én, és milyen érdekes, hogy ezen a napon kezdték el árulni még 82-ben az első CD lejátszókat 625 dolláros áron. Visszakerestem. Az pedig, hogy kinek mit kínál a zene, kibírna nélküle akár egy napot, vagy csak pár percet, kíváncsi a márom továbbra is, ezt írta, hogy én nem bírnám ki, ha zene nélkül kéne például sportolnom, de mondjuk a hétvégi buli is elég furi lenne nélküle. Hello, itt Krisztián, a másik üzi engem, a zene mindig kikapcsol, nagyon nyomasztó lenne nélküle az élet. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked például melyik dal adott erőt, akkor egy kicsit konkretizáljuk, adott esetben lelki támaszt, volt olyan, ami segített mélypontokon egy kicsit átlendülni? 0630303030 a megíratod SMS-ben vagy Viberen. Egyébként országszerte ma koncertekkel ünneplik a zene világnapját, a programok között szerepel például a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult hétben a Sárik Péter trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, köztük Debrecenben, Dorogon, Veszprémben és Szegeden is. Itt a Petőfin pedig a nap 24 órájában változatosan szólnak a legjobb hazai slágerek, és mutatom az újdonságokat is.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez ma a zene világnapján különös értéket képvisel, ugye 3 éve már, hogy csak magyar zenék szólnak itt a Petőfin változatosan a stílusokkal, és ez így lesz majd a folytatásban, és a Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon pedig újra és újra megnézhetők azok a stúdió koncertek, amik nap mint nap történnek itt nálunk, ugye a Facebookon egy ideig vannak fent ezek az anyagok, a Petőfi Rádió YouTube csatornáján pedig évekre visszamenőleg is visszakeresheted. Ma a Győri Aziza hozott egy kis blues, tegnap pedig itt járt a Made in B, a pécsi csapat, és velük kapcsolatban kiderült, hogy Pécset Magyarország Liverpoolja-ként emlegetik, hiszen rendkívül gazdag könnyűzenei élet jellemzi, és rengeteg ismert magyar együttest adott az országnak, hasonlóan ahhoz, hogy Liverpool adta a Beatles-t és más lengeddákat Angliának. Onnan indult például a Kispál és a Borz, a Halott pénz, a nemrég halott 30Y, illetve a nem sokára érkező Punani Masszív, sőt, Lábas Viki, aki mindjárt énekel nekünk, hamarosan Pécsen lép fel, tehát ott is lehet vele találkozni, most pedig itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Elindult egy új hónap, ugye októberben léptünk, és már is az első nap. Több mindenről is meg kell emlékeznünk. Az emlőrák elleni küzdelem világnapja mellett a zene és az idősek világnapja is a mai. Úgyhogy ne felejtsd kifejezni tiszteletedet és megbecsülésed mindazért, amit életük hosszú évei alatt az idősek hozzátartozóikért, környezetükért tettek. Egyébként a szépkorúakat például a Dunaharaszti József Attila művelődési házban a délután során köszöntővel, ajándékozással, operett és nosztalgia műsorral, harmonika zenével, valamint szenyor karaokével is várják, tehát ez is lehet színesíteni a programot, és még sok minden másra, úgyhogy érdemes egy kicsit utána keresni a programoknak. Nálunk itt a Petőfin pedig tovább ünnepeljük a zene világnapját, mindjárt a Blaha Lüziánával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos száraz időnk lesz délután, letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé, a Tata és Tatabánya között kiépített új terelés előtt. Dolgoznak az M5-ösön Lajosmizse és Örkény között, a főváros felé csak egy sáv járható, 3 kilométernél is hosszabb a dugó. Az 1-es főúton a 165-ös kilométernél Moson-Magyaróváron a Rókadombi utcai kereszteződés közelében egy autó kerékpárossal ütközött, a félútpályát lezárták. Nagy mennyiségű szennyeződés került a burkolatra a 3-as főút és az M0-ás csomópontjában. A 3-as főútról jelenleg nem lehet felhajtani az M0-ásra a Megyeri híd felé. Az ellenkező irányba kell felhajtani, és a következő csomópontban megfordulni. A 81-es főúton Kisbér és Vérteskedhely, azaz a 43-as és a 44-es kilométer között burkolatfelújítás miatt a félút pályát lezárták, jelzőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban jelentős a torlódás. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Letartóztatták Hankó Balázst. Ma volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, részben az eldobott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátus dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Egyelőre nem változtat a grúzok ellen készülő keretén Marco Rossi. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A kisebb sérüléssel bajlódó Tóth Rajmond és Szalai József ezúttal egyaránt bevethető lesz pénteken Georgia ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában. Erről Márkó Rosszi beszélt a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány azt is közölte, hogy Tóth Alex annak ellenére jó eséllyel a kezdőcsapatban kap lehetőséget, hogy angol klubjánál a Bournemouthnál alig játszik. A Puskás Arénában a holnap 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perccel pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik a meccset. A román Dinamo Bukarest ellen teljes a magyar bajnoki ezüstérmes Szolnok csoportja a férfi kosárlabda Európa kupában. A hatosban szerepel még a szlovákiai Léva, a belga Ostende, a spanyol Girona és a lengyel Girona Gurá. A szolnokiak a jövő keddi rajton a Girona Gurát fogadják. A csoportból az első kettő jut tovább a 16 közé. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül. Sopron térségében erős lökések is előfordulhatnak. Délután 22-27 fok jöhet, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Változott a zenei stílusokkal továbbra is itt a Petőfi, nem csak ma a zene világnapján, de a zenei rádióknak ez egy külön fontos alkalom, és egyben Marics Petinek nagyon sok boldogságot kívánunk, hiszen ma lett kereken 30 éves. Vele is találkozhatsz még ma, most pedig jön a Blahalúziára.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: Hallgatóink jelezték, hogy Szegedre a bevezető úton az Algyői haláscsárdánál történt egy hármas karambol, még tart a műszaki mentés, szakaszosan engedik át a forgalmat, óriási a torlódás, köszönjük. Baleset történt Hódmezővásárhely és Szeged között, 4 autó ütközött össze, Balázs írja, mindenki óvatosan vezessen, tehát Hódmezővásárhely és Szeged között is baleset történt, köszönjük szépen, ha bárhol máshol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy segíthessük az úton lévőket, 0-30-30-33-180 a számunk, ide SMS-t vagy Viber-üzit is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: Dinom-danom hegyek.
1: Petőfi Rádió minden magyar a nap 24 órájában, és ez kifejezetten fontos ma a zene világnapján. Ugye a zene az életünk része, legjobb, hogy mindig találhatunk az éppen aktuális hangulatunkhoz illőt, és persze sok olyat, ami segít, hogy például új energiákat hozzon az életünkbe, feltöltsön. Egy vidám dal például mindig jobb kedvre deríthet, egy lassú vagy szomorú zene pedig segíthet feldolgozni az érzéseinket. Az Aláírással írta például egy hallgatónk, hogy a testvére halál után a Purple Rain című szám nagyon sokat segített neki, a temetésen is ez szólt. Ugye a dallamokhoz könnyen társítunk emlékeket, ezért fordulhat elő, hogy egy régen hallott dal például azonnal eszünkbe juttat egy régi élményt, lehet ez akár pozitív, negatív is, és tanulás közben is nagyon nagy szerepet kaphat, hiszen a ritmus és a dallam segített bizonyos információk, például versek vagy idegen szavak megjegyzésében is. Sokaknak segít sportolás közben, és egyben sportra, mozgásra is ösztönöz a ritmikus zene, ami futás, edzés vagy más mozgás közben abszolút segítség lehet. Igazodhatunk a ritmusához, és sokszor szavak nélkül is ugye képes hangulatot vagy érzelmet közvetíteni a zene, nem beszélve például egy jó koncertélményről, ahol a közös éneklés, a tánc még akkor is hat ránk, hogyha különböző háttérre rendelkező emberekkel hoz össze minket az élet. Sokat lehetne még beszélni a zenéről és annak fontosságáról, hogy neked mit ad a zene. 0630303380, ide megírhatod a részleteket SMS-ben vagy Viberen. Sok-sok újdonság érkezik még a folytatásban, és jól ismert slágerek, például Négy ütem, Subbase Monster-től.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és ide-oda tekergetjük az időgépet, mikor, ha nem máskor, mint ma a zene világnapján. Ugye a zene egyszerre lehet szórakozás, önkifejezés, emlékek őrzője és közösségteremtő erő is, tehát minden kultúrában és minden történelmi korban nagyon fontos szerepet töltött be, ráadásul már egészen fiatal korban hat ránk, sokan már akkor elkezdenek ritmusra mozogni, amikor még járni sem tudnak, és sok olyat hallottam már az élő stúdió koncertek alkalmával is, hogy valaki előbb kezdett el énekelni, mint ahogy beszélni tudott volna. Október 1-e van, és a mai nappal az Országos Étteremhét is kezdetét vette, vagyis idén ez már a jubilami 30. alkalom, amikor különleges gasztronómiai élményekkel kecsegtetnek országszerte 230 étterem, egészen pontosan köztük több mint 160 budapesti és környékbeli vendéglátóhely. A rendezvény idején a résztvevő éttermek külön ele az alkalomra összeállított, többnyire háromfogásos menüket kínálnak fix áron, viszont fontos, hogy kizárólag online a hivatalos Étteremhét weboldalán lehet asztalt foglalni. Itt a Petőfi, de nem csak a múltban járunk, hanem megyünk szinte a jövőbe, hiszen újdonságokat is hoztam. Itt van Csinszka.
1: Szerusztok,

Petőfi Rádió, minden magyar, ami különös jelentőséggel bír így október 1-én, hiszen ma van ugye a zene világnapja, de ez a Petőfi Rádiónál nem csak a zene ünnepe, hanem a teljesen magyar zenei kínálat elindulásának harmadik évfordulója is egyben. Közben ne feledkezzünk meg a szintén mai napon aktuális idősek, illetve az emlőrák elleni küzdelem világnapjáról. Ugye a Merrák világnapja minden évben ilyenkor október 1-én van, és ez indítja el a Merrák elleni küzdelem hónapját, a Pink Októbert, melyhez számos figyelem felhívó kampány és rendezvény kapcsolódik. A merrák nem ritka betegség, élete során körülbelül minden 8.-9. nőt érinthet, viszont az időben felismert és időben megkezdett kezelésű betegség nagyon jó eséllyel gyógyítható, így tehát kiemelten fontos az emlőszűrés szerepe. Az országban számos helyen tartanak az egészséghídja összefogás a merrák ellen példája alapján, a mozgalomhoz csatlakozva felvilágosító beszélgetéseket, előadásokat, műsorokat, sétákat. Október 11-én, szombaton, kora este lesz majd Budapesten a Dunakorzón és a Széchenyi Lánchídon az említett séta, ahol a felvonulók a közösségi élmény során szolidaritásukat is kifejezik az érintettek felé, az emlőrák szimbólumával, rózsaszín masni viselésével. Az esemény napján délután egyébként konferenciális programon, előadásokon, ismeretterjesztő beszélgetéseken is részt lehet venni.

0: Petőfi Rádió minden magyar 4-től. A Petőfi csúcsban is Szikora Tomit figyelt, hiszen hamarosan lesz játék Petőfis ajándékcsomagért, már is mondja a részleteket. Én búcsúzom, a továbbiakban pedig mindjárt itt az Airi Mafia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Séta?
6: Gondoltam.
7: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
8: Indulhatunk.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a kellemes őszi idő. Letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális minisztert. Egyszeri 120 milliárd forintos segítséget kap a főváros a kormánytól.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Súlyos baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán, Lajos Mizse és Örkény között. A 64-es kilométernél a forgalmat megállították. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az M5-ösről. Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé, a Tata és Tatabánya között kiépített új terelés előtt. Három autó karambolozott a 47-es főúton Algyű határában. A 212-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Kerékpárossal ütközött egy autó az 1-es főúton Moson-Magyaróváron, a Rókadombi utcai kereszteződésnél. A 165-ös kilométer közelében a félút pályát lezárták. Jelentős a torlódás a 81-es főúton Kisbér és Vérteskedhely között. A 43-as és a 44-es kilométer között burkolatfelújítás miatt a félút pályát lezárták. Jelzőrök irányítják a forgalmat. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. Magyar Péter kormányfő a döntésre reagálva közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Feljelentést tett két balatoni beruházás ügyében, költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanújával a gazdasági minisztérium. A Fonyódi sportszálló és a Beloyannis hajó felújítására 2 milliárd forintot fizettek ki az előző kormány idején, de a munkákkal máig nem készültek el. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Ezt a főpolgármester jelentette be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Csütörtök délután 4-kor már nem kell olyan messzire nézni, a péntek és a hétvége a láthatáron. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban, hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Menetrend szerint játékot indítok, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, szóval gyere velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Corinna vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádiótól kapod első kézből a leggyorsabban a közlekedési infókat. Szemünk a pályán. Figyelem, az M5-ösön Budapest felé súlyos baleset van Lajos Mizse és Örkény között a 64-es kilométernél. A forgalmat megállították, több mint 8 kilométeres a dugó. Tehát baleset és pályazár az M5-ösön, Lajos Mizse és Örkény között ugyanis súlyos baleset van a 64-es kilométernél, már most 8 kilométeres a torlódás. Kitartás. A 47-esen Algyő határában a 212-es kilométernél három személyautó ütközött össze. Rendőrök irányítják a forgalmat, tehát baleset a 47-esen Algyő határában a 212-es kilométernél, a 81-es főúton pedig Kisbér és Vértes két hely között burkolatfelújítás miatt van forgalomkorlátozás, jelzőrök irányítják a forgalmat, tehát a 81-esen Kisbér és Vértes két hely között. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat az egész országból, Nyéklátházáról, Zalaegerszegről, Siófokról. Hívd a 061-759-6060-at, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Na és ki az, aki nem vezet, hanem mondjuk buszozik, vonatozik, és közben a Petőfi Rádió szól nála a headseten. Hamarosan feldobjuk a délutánot játékkal, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz. Maradj velem!

0: Ha valami nem hiányozhat a délutánból, akkor az a nyereményjáték, amelyben ma Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyeretsz. És hogy hogyan lehet a tiéd? Nagyon egyszerű a dolog. Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, ma délután ez az óra nyerős lágere, akkor várom, hogy jelentkezz. 0630303380, erre a számra küld el nekünk az óra előadóját és a szám címét. Fontos, hogy ez gyorsan tedd, mert aki elsőként pötyög, visszahívom, mond a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt a Petőfi Rádiós ajándék csomagot. Csak ilyen szlogeneket fogadok el.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
2: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Kacsintok, a játék mindjárt indul.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ocsó Mácsó jó nekem, aki ezt küldte el üzenetben a 06303030380-ra. Az játékban van. A nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, és hogy ki volt a legelső SMS-ező, az hamarosan kiderül. Ő kaphatja az esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elsőként a fővárosból, ugyanis több helyen baleset lassítja a haladást. Például a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárónál a belső sávban több autó koccant, és torlódásra készül már az M1-M7 közös bevezető szakaszán is. Tehát baleset a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárónál a belső sávban. Tart a helyszínen, és ugyanakkor megnyitották Soroksáron a Könyves utcát a Táltos utcánál. Itt azért még forgalomkorlátozás van, tehát Soroksáron a Könyves utcánál baleset, egész pontosan a Táltos utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton befelé, a Galvani utca után, a belső sávban. Tehát baleset a Budafoki úton befelé, a Galvani utca után, a belső sávban. Ami az országos híreket illeti, az M0-ás déli szektorán, az M5-ös felé, a Deák Ferenc hídon, a 15-ös kilométernél két autó ütközött össze. Ezért van torlódás, tehát az M0-áson, a Deák Ferenc hídon, az M5-ös felé, ahol a 15-ös kilométernél baleset történt. És többen is jelezték, hogy az M5-ösön Budapest felé még most is áll a forgalom, ugyanis baleset van Örkényi és Lajos Mizse között. Súlyos baleset történt a 64-es kilométernél, több mint 8 kilométeres torlódás van, ezért tehát mindenképp kerülj akár a 445-ös főúton, vagy az 5-ös főúton, mert baleset van Budapest felé az M5-ösön, Lajos Mizse és Örkény között a 64-es kilométernél. Húha, hát volt miről beszélni. Vezess óvatosan, hogy minél kevesebb baleset történjen a délután folyamán, én pedig a további közlekedési infokra is számítok. Ózdról, Albert Irsáról, Székesfehérvárról, hívja 061-759-6060-on, köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hányi Bízt, Dániel Figergő, bárcsak lennék, ezt hallottad nálunk. És hányan mondják azt, hogy bárcsak én lennék a szerencsés, hiszen nemrég játékot indítottam, a nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, és ha te voltál a legelső üzenetküldő, akkor most jó eséllyel téged hívlak, figyeld a telefonod.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Tasta.
0: Hogy szólíthatlak?
1: Noémi.
0: Tudod, hogy miért hívlak?
1: Hát van elképzelésem, nagyon remélem, hogy igazam van, hogy lehet, hogy én voltam a leggyorsabb.
0: Igen, te voltál a leggyorsabb, úgyhogy bent vagy a játékban.
1: Azt mondja, hogy szuper.
0: Próbálkoztál már egyébként korábban?
1: Rengetegszer.
0: Na, de most akkor beérik a dolog. Október 1-e szerencsét hozhat neked. Akkor, hogyha elmondod nekünk, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: Az Olcsó Macsó Jó Nekem című száma.
0: Igen, és már csak egy dologra lenne szükség, hogy gratulálassak, az pedig, hogy elmond a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, szuper, akkor ilyen egyszerű volt. Átmentél a vizsgán, gratulálok!
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm, de jó.
0: Nyertél már korábban? Nyertél már valamit nálunk itt a Petőfi Rádióban?
1: Nagyon-nagyon-nagyon régen még ilyen bögrét, meg ilyesmi, de ez már tényleg egy 10 éve volt.
0: Aha, na hát akkor kicsit felfrissítjük, mert hogy a Petőfi Rádiós ajándékcsomagban van bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez megy majd neked postára, vagy hát nektek.
1: Nagyon jó hangzik, köszönöm szépen.
0: Mert hallom a háttérben a kicsiket? Kicsit?
1: Igen, hát mind az orgonasípok.
0: És kivel vagy, mit csináltok, mi a program?
1: Megyünk hazafele, óvodától iskolába.
0: Aha, mi lesz még a programotok, suli, ovi után? Lazultok, pihentek?
1: Hát így, szóval valami vacsoráltat, gyerekek még addig majd kiszellőznek.
0: Közi, hogy akkor hazafelé úton is minket hallgattok, és én pedig a Judo Miért Ne című dalát most nektek játszom a Petőfi Rádióban.
1: Köszönjük szépen.
0: Játékot pedig holnap is indítom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Hogyha az elmúlt fél órában 10-szer nézted meg az időt, akkor most már ne nyújtatlak. Mindjárt 5 óra, munka után is számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. A kezdés például a 4-es tűnt dal, a Hova tűntél?
1: Hova tűntél, mondd, hova tűntél?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virágillatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kellemes őszi idő. Letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális minisztert. Egyszeri 120 milliárd forintos segítséget kap a főváros a kormánytól.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Súlyos baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között. A 64-es kilométernél a forgalmat megállították. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között kiépített új terelés előtt. Aki teheti, a 67-es kilométernél vagy az 85-ös csomópontban hagyja el a pályát. Három autó karambolozott a 47-es főúton Algyő határában. A 212-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Kerékpárossal ütközött egy autó az 1-es főúton Moson-Magyaróváron a Rókadombi utca kereszteződésénél. A 165-ös kilométer közelében a félút pályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. A bíróság ugyanebben az ügyben elrendelte a tárca egykori államtitkára Varga Bajusz Veronika letartóztatását is. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Ezt a főpolgármester jelentette be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza a cég működését. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Ezt már a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanács ülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Jogerősen 8 év börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki kábítószer hatása alatt 3 ember halálát okozta egy közúti balesetben januárban az 1-es főúton. 120 km/h feletti sebességgel egy előzésből visszatérve ütközött az előtte szabályosan haladó autóval. A balesetben 2 utas azonnal meghalt, egy súlyosan megsérült. A vétlen sofőr a kórházban hunyt el. A száguldozót végleg eltiltották a járművezetéstől.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 5 óra után is számíthatsz ránk, itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Te csak vezess, vagy intézd a dolgaid, vagy pihenj egy kicsit, a zenéről pedig gondoskodunk, a kezdés például a 4-es triddala, hova tűntél? Gyerünk!
6: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenét.

0: friss hírek az utakról.
1: Sokan vezetünk együtt, éppen ezért a Petőfi Rádióban ilyenkor kiemelt fókuszban mondjuk az aktuális közlekedési infokat, hogy hol készülj fennakadásra, dugóra. Az M5-ösön súlyos baleset van Budapest felé, Lajos Mizse és Örkény között, több mint 8 kilométeres a torlódás, aki teheti az 5-ös főúton kerüljön, és már a 445-ös főúti csomópontban hajtson le a pályáról. Tehát baleset az M5-ösön Budapest felé, a 64-es kilométernél Lajos Mizse és Örkény között. Az M0-áson a déli szektorban a Deák Ferenc hídon az M5-ös felé a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze, a torlódás már több mint 7 kilométer, emiatt tehát plusz menetidővel tervez az M0-áson, mert baleset van a Deák Ferenc hídon az M5-ös felé vezető oldalon, és baleset történt korábban Algyő határában a 47-es főúton a 212-es kilométernél, három személyautó ütközött össze, és a forgalmat most is rendőrök irányítják. Baleset tehát a 47-esen Algyő határában a 212-es kilométernél. Lámpahiba, fennakadás, torlódás, tényleg bármit tapasztalsz te is, szólj nekünk, az egész ország híreit várom. Tokajból, Jászberényből, Albertírsáról hív most 061-759-6060. Én veszem fel a telefont és dolgozzunk össze ma délután is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060, ez a forró drót. Háló, itt a Petőfi Rádió.
1: Szia, Attila vagyok, útinfót szeretnék közölni.
0: Hello, hallgatunk, figyelünk.
1: Az M1-es autópályán Tatabánya térségében a 65-ös kilométernél személyautó és kamion ütközött, mentőhelikopter, illetve pályazár van érvényben. 67-es kilométernél a hatóságok leterelnek mindenkit az autópályáról.
0: Húha, ez akkor mindkét irányban érvényes, mármint a pályazár?
1: Nem, Budapest irányába, bocsánat.
0: Oké, tehát akkor M1 Budapest felé, még egyszer pontosan hol?
1: A 65-ös kilométernél történt a baleset, és a 67-es kilométernél Tatánál a hatóságok leterelnek mindenkit az autópályáról.
0: Oké, nagyon-nagyon köszönjük szépen neked a jelzést, vigyázz magadra és jó utat!
1: Köszönöm, szép napot!
0: Én köszi, szia! Várom a további infokat, most Király Viktor dala közben. Sorry, not sorry!

Petőfi Rádió minden magyar. Sokan vagyunk együtt az utakon, sokan vezetünk együtt, és nem véletlen mondom mindig, hogy csak annyival, amennyivel szabad. Valaki 130 helyett 312-vel hajtott. Egy Porsche sofőr versenypályának nézte az autópályát szeptember 26-án éjjel. Na nem itthon, hanem a francia Alpokban, az A40-es autópályán, mert ugye megengedett 130-as helyett 312-vel száguldozott. Súlyos következményekkel kellett szembenéznie, ugyanis a helyszínen bevonták a jogosítványát, és 1500 eurót kellett a helyszínen kifizetnie. A Porsche-t a rendőrök elszállították, az ügy pedig bíróság elé kerül, ahol a férfira akár 3 hónapos börtönbüntetés és további 3750 eurós pénzbírság is várhat. Szóval valaki 130 helyett 312-vel száguldozott Franciaországban. Na hát ilyenkor azt gondolom, hogy inkább éljük ki magunkat a GTA-ban vagy a Need for Speed-ben. Szóval, hogyha te is éppen vezetsz, akkor óvatosan vedd vissza a gázról a lábad, és csak annyival, amennyivel szabad. Én pedig a Kuplung dalát játszom stílusosan. Itt a Tényleg fáj a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt a Bermuda és a Monte Carlo. Hát, hogy ott mi a helyzet az utakon, azt nem tudom, de valaki ott hallgat minket. Várom a jelentéseket, de hogy itthon mi a helyzet, azt már is mondom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Közlekedési infók a Petőfi Rádió hallgatóktól a Petőfi Rádió hallgatóknak. Te következel.
2: Az M1-es autópályán Tatabánya térségében a 65-ös kilométernél személyautó és kamion ütközött, mentőhelikopter, illetve pályazár van érvényben. 67-es kilométernél a hatóságok leterelnek mindenkit az autópályáról Budapest irányába.
0: Köszönjük szépen. Ezen kívül az M0-áson is baleset van az M5-ös felé vezető oldalon, a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél. Jó hír viszont, hogy a sávzárás és a helyszínelés már megszűnt, viszont a több kilométeres, hát nagyjából 7-8 kilométeres dugó még most is aktuális lehet, de lassan felosztóban van. Ezért, tehát egy korábbi baleset miatt lassul a forgalom az M0-áson, a Deák Ferenc hídon, az M5-ös felé vezető oldalon. A 47-esen Algyő határában történt baleset a 212-es kilométernél. Három autó ütközött, a forgalmat rendőrök irányítják, tehát baleset van Algyő határában a 47-esen a 212-es kilométernél, és a 13-as főúton Nagyigmánnál a 14-es kilométernél két személyautó ütközött össze, helyszínen a rendőrség, és egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset a 13-as főúton Nagyigmánnál. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infókat Győr-Zámolyból, Tiszadobról, Tápió-Szentmártonról. Hívj most 061-759-6060, mindenkire számítok.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig Dash, elaludni, ez diktálja a tempót.
3: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált. Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az

0: Petőfi Rádió minden magyar. Október 1-e a Malvinok névnapja. De köszöntsük a születésnaposokat együtt. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánságműsor. Várom az üzeneteket, sőt, add meg a telefonszámokat és felhívom az ünnepelteket. 0630 30 30 380. Itt várom az üzeneteket. És hogy mit kapsz tőlem? Mindjárt ilyen talált ez a Humettors.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 30-30-380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ő magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kellemes őszi idő. Letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális minisztert. Egyszeri 120 milliárd forintos segítséget kap a főváros a kormánytól.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M1-es főváros felé vezető oldalán Tata térségében. A 65-ös kilométernél a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a 67-es kilométernél a csomópontban leterelik a pályáról. Súlyos baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között. A 64-es kilométernél a forgalmat megállították. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Két autó ütközött korábban az M0-áson a Nagy-Duna hídon az M5-ös felé. A 15-ös kilométernél a sávlezárás már megszűnt, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. A bíróság ugyanebben az ügyben elrendelte a tárca egykori államtitkára, Varga Bajusz Veronika letartóztatását is. Interaktív oldalt hozott létre az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére a miniszterelnökség. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt az előző kormány ellen indított perektől. Emellett a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz. Megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén arról is, hogy az elővárosi közlekedésért is felelős regionális céggé fejlesztik a Budapesti Közlekedési Központot, amelynek fele részben az állam lesz a tulajdonosa, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A kormány és Budapest vezetése megegyezett arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A bevételt azonban csak útfelújításra lehet költeni. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira tegnap az egyik település határában támadt rá a nagyvad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 6 óra van. Ha kell a lendület így a nap végén, jó helyen jársz. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A Vatruttik, Ákos és az Artur Rambó tuti jönnek. A kezdésben pedig hiendala szól a Who Matters Zuhák Kermixében.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: Szemünk a pályán, a Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. Az M1-esen súlyos baleset van Budapest felé Tata térségében, egy személyautó kamionnal ütközött. Jelentem, a pályazár megszűnt, a főváros felé haladó forgalmat az ottani pihenőhelyen keresztül terelik, de így is több kilométeres torlódás tapasztalható. Tehát baleset az M1-esen Tata térségében Budapest felé, a 65-ös kilométernél már nincs pályazár. Súlyos baleset van az M5-ösön is, ugyanis Lajos Mizse és Örkény között Budapest felé a 64-es kilométernél történt a baleset. Nagyjából 8 kilométeres torlódás van most is, mindenképp plusz menetidővel tervez az M5-ösön Budapest felé, ahol baleset van a 64-es kilométernél Örkény és Lajos Mizse között. A 13-as főúton Nagy Ingmárnál a 14-es kilométernél két autó ütközött össze, itt a rendőrség helyszínel, egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 13-as főúton Nagy Ingmárnál a 14-es kilométernél. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban. Arra szól a forgalom már a Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úti felhajtótól. Tehát baleset a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt. És te merre tartasz, mi az úti célod? Mindenkire számítok. Adj hírt Bodrog keresztúról, Jászberényből, Sárbogárdról. Hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: napban.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Október 1-e van, és bár napsütéssel 25 fokkal indult az október, így is marad az időjárás még minimum egy hétig. De hát van, aki már a napokat számolja vissza karácsonyig. Jelentem, 84 nap múlva karácsony. Gyorsan ránéztem, hogy mit jósolnak idén télre időjárás fronton, mert már azért vannak jelek, hogy mi várható, és az Európai Középtávú Időjárás Előjelző Központ meteorológiai modellje azt mutatja, hogy a jelenlegi adatok alapján a szokásosnál enyhébb és csapadékosabb tél körvonalazódik Magyarországon, erős atlanti és mediterrán hatásokkal. Ez egyébként a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tél első fele az átlagosnál kicsit melegebb lesz, decemberben aktívabb ciklon tevékenységek várhatóak, ez azt jelenti, hogy több lesz a csapadék, azonban nem feltétlenül hó formájában, hanem eső formájában, mert hogy nem lesz olyan hideg. Ez tehát a decemberi előrejelzés. Na jó, vissza az októberi nyárba, mert a folytatásban még egy hétig biztosan marad a napsütéses, 25 fokos kiránduló idő, az igazi ősz viszont úgy tűnik, hogy jövő hét második felében érkezhetnek, akkor válhat majd csapadékosra az időjárás. Ezek tehát a jelenlegi legfrissebb előrejelzések.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetem.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Én vagyok az utitársad. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. Várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Az M1-esen Budapest felé Tatánál korábban súlyos baleset történt, a pályazár már megszűnt, és az ottani pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat, de több kilométeres a dugó. Mindez tehát az M1-esen Budapest felé Tatánál a 65-ös kilométernél egy korábbi baleset miatt van torlódás. Szintén súlyos baleset van az M5-ösön a főváros felé Lajosmizse és Örkény között a 64-es kilométernél. Itt a legutóbbi infunk az volt, hogy a forgalmat megállították, de hogy most mi a helyzet, várom a híreket, tehát baleset az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse és Örkény között. És korábban Budapesten is több baleset történt, de úgy tűnik, hogy kezd végre normalizálódni a helyzet. Megszűnt a forgalmi akadálya Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban, illetve a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón az M3-as felé, a Városligeti felhajtó után is véget ért a helyszínelés. Az egész ország híreit várom. Csengerből, Komlóról, Várpalotáról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: És hogy mit hallgassunk, ez rajtad áll, átadom neked az irányítást. Hamarosan 7-kor kezdődik a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor. Már várom a hívásokat a kívánságvonalon, vagy küldj SMS-t, Viber üzenetet, a számunk változatlan 0630 30 30 380, számítok rád.

0: eldobná az estét, akkor várom, hogy megírt, 7-től élő kívánság műsor. A számok változatlan 0-30-30-30-380. Petra már leadta a rendelését. Tiéd a hősök és halott pénz közös dala, a több türelem.
1: Több türelem.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Egyszeri 120 milliárd forintos segítséget kap a főváros a kormánytól.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatha térségében. A 65-ös kilométernél a pályazár már megszűnt, a főváros felé haladó forgalmat a remetességi pihenőn keresztül terelik, de még mindig több kilométeres a torlódás. Súlyos baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán Lajosmizse és Örkény között. A 64-es kilométernél a forgalmat megállították, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópont van, hajtson le az autópályáról. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások. Jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre az, akinek 120, 125 és 130 ezer

0: forint között van. A következő sávokban 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki most 140 és 146 ezer között kap, annak felkerekítik a nyugdíját havi 146 ezer forintra. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén arról is, hogy az elővárosi közlekedésért is felelős regionális céggé fejlesztik a Budapesti Közlekedési Központot, amelynek fele részben az állam lesz a tulajdonosa, és 50%-ban finanszírozza a cég működését is. Letartóztatták Hankó Balázst a volt kulturális minisztert jelentős vagyonhátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. A bíróság ugyanebben az ügyben elrendelte a tárca egykori államtitkára Varga Bajusz Veronika letartóztatását is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Egyelőre nem változtat a grúzok ellen készülő keretén Marco Rossi. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A kisebb sérüléssel bajlódó Tóth Rajmund és Szalai József ezúttal egyaránt bevethető lesz pénteken Grúzia ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában. Erről Marco Rossi beszélt a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. Kovács Bendegúz így visszatérhetett az U21-es válogatotthoz. A szövetségi kapitány azt is közölte, hogy Tóth Alex jó eséllyel a kezdőcsapatban kap lehetőséget. A Puskás Arénában holnap 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik a meccset. 21 magyar kerékpáros, köztük 55 szerepel majd Ljubljanában a pénteken kezdődő országúti Európa-bajnokságon. A nőknél hosszú betegség után ezúttal tér vissza az olimpiai negyedik Vas Blanka, aki május vége óta volt kényszerpihenőn, és akivel kapcsolatban nincsenek elvárásai Rózsa Balázs szövetségi kapitánynak. A férfiaknál a szintén olimpiai negyedik Walter Attila nem indul az EB-n. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7 óra után azt játszok, amit szeretnél. Kezdődik az élő kívánságműsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Innentől te vagy a főnököm. Várom a hívásod 061-759-6060, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Este 9-ig te következel.
3: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És csekkolom az üzeneteket is. 06-30-30-30-380. Rengeteg jött az elmúlt fél órában is. Sziasztok, Niki vagyok. Apukámnak, Csabának szeretnék kérni egy dalt a 61. születésnapjára. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük. Küldte az üzenetet lánya Nikol, veje Pisti, felesége Anita és az unokája Nolan. Isten éltessen, Csaba! Nagyon-nagyon boldog születésnapot! Köszönhetjük a világ legjobb apósát, Székedi Gyulát.

Rédicsen, ugyanis egy születésnapi dalt kért neked Tamás. Azt írja, hogy Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és okosan a P-vitaminnal. Boldog születésnapot kívánunk Székedi Gyulának itt a Petőfi Rádióban. Hello Tomi, egy számot szeretnék kérni magamnak. Igazából nincs különleges alkalom, csak azért, hogy vidáman teljen az estém a házi tennivalók mellett. Köszönettel Betty Mépfőcsanakról. Betty, nagy puszi neked, és a következő dal tőlünk neked érkezik.

0: megkötöttem.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Sziasztok, szép estét, Janika vagyok, és Piró kis barátomnak szeretném kérni Jude Law Vroom című számát, és üzenem neki, hogy elaludjon, mert már csak 2 órát kell levezetnie, és otthon vagyunk. Küldi tehát Janika Pirónak Jude Law Vroom című dalát. Oké, már bekészítve. Valaki futárkodás közben hallgat minket, az a valaki pedig Milán meg is jött a következő üzenetben, szóval Milán, ezt a dalt fogom játszani neked is. Köszöntetjük születésnapján Pál Patrikot, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, a szerelmet küldött nekünk üzenetet, és hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod, hello!
4: Balázs, Feri, Dév, Beni, Levi, Gaci, Máté, Mira.
3: Hát remélem senkit nem hagyták ki a csapatból. Érezzétek jól magatokat, Jude Law Vroom!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És közben rengeteg üzenet jön a 06-30-30-30-380-ra. Sziasztok, szeretnénk kérni a Republik 67-es út című számát. Most éppen az M3-as autópályán utazunk, és ezzel a dallal üdvözölnénk a kárpátaljai embereket, valamint a veresegyházi Lili sajtműhely dolgozóit. Jó utat mindenkinek, és szép napot! De kár, hogy aláírás nélkül kaptam, de természetesen a dal a tiétek. És hogy még kinek játszom, azt már te mondhatod. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szeretném a zenét küldeni anyukám barátnőjének és a kislányának.
2: Van buli, vagy lesz ünneplés? Kis kocintás, vagy valami kis eszemiszom?
3: Hétvégén.
2: Akkor erre hangolódunk, és meglepjük az ünnepelteket most a Petőfi Rádióban. Kösz, hogy hívtál!
3: És
2: szia! Republik 67-es úton a Petőfi

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Születésnapi köszöntő érkezett SMS-ben. Sziasztok, nagyon boldog 35. születésnapot kívánok Milának. A mogyoró barna szemű gyönyörűségnek. Remélem még beszélünk, hiányzol, legyen csodaszép napot. Puszi, Kolen. Kolen köszönti tehát Milát a 35. születésnapján. Sokat és boldogat, ezt kívánjuk mi is neked itt a Petőfi Rádióban. Csörgünk, halló!
3: Szia Tomi, én vagyok a Törlősi Gábor.
2: Hello, szia Gábor!
3: Szeretnék tőled egy olyan muzikát kérni, hogy szerelmemnek, a páromnak, Ildikónak, és az édesapámnak szeretnénk.
2: Szeretnél valamilyen üzenetet átadni itt a rádióban?
3: Hát úgy szeretném, hogy nagyon szeretem a édesapámat és a páromat. Ildikót, nagyon imádom őket.
2: Na, mikor fogtok legközelebb így közösen együtt lenni, vagy akár együtt programozni?
3: Együtt vagyunk.
2: Értem, és akkor mit csináltok, hogy telik az estétek? Lazultok, átbeszélitek ilyenkor a napot?
3: Hát, igen.
2: Jól
3: igen.
2: Van, oké. Hát akkor felrázunk titeket a tankcsapdával, jó?
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszi, hogy hívtál.
3: Oké, köszönöm.
2: Hello. Hello. Tankcsapda, azt mondom, állj, ez a tiétek a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: 8 után is folytatjuk, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Val írt nekünk Viberen, hogy munkaközben hallgat minket egy pékségben. Saját magának, illetve a kolléganőjének, Anikónak választott egy dalt. Rendelés felvéve, és mindjárt a következő zene a tiétek. Sziasztok, kislányommal, Hancsival hallgatunk titeket, neki szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeret téged, anya. Kedves Hancsi, a következő zene mindjárt neked szól. Ildítől pedig Viber üzenetet kaptam, aki a mai Merák elleni világnap alkalmából küldene minden harcosnak egy zenét. Üzenném minden küzdőnőnek, hogy a Merák nem veszel belőletek semmit abból, akik vagytok, az erőtök, a bátorságotok és a szeretetetek tesz teljessé bennetek. A következő dallal igyekszünk mindenkinek erőt adni. Tarján Zsófi, Kis Tibi, Mert az élet szép, pár perc is ezt játszom.
3: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
5: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a kellemes őszi idő. 120 ezer forint lesz a nyugdíj minimum jövőre. Halálos lavina baleset történt Nepálban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M5-ös főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között baleset történt a 64-es kilométernél. A forgalmat megállították, több kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le a strádáról. Három autó ütközött a 47-es főúton Algyő határában. A 212-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Baleset történt a 71-es főúton Badacsony-Tördemit-Szigliget térségében. A helyszínelés idejére a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Kigyulladt egy autó a 471-es főúton Nyírbátor és Nyírcsászári között. Az 57-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum jövőre. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre az, akinek 125 és 130 ezer forint között van. A következő sávokban 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki most 140 és 146 ezer között kap, annak felkerekítik a nyugdíját havi 146 ezer forintra. Meghallgatta Bánki Erik és Kossa Lajos fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybank törvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. A törvényt végül Áder János köztársasági elnök nem írta alá. Az Alkotmánybírósághoz fordult, amely alaptörvény ellenesnek minősítette azt. Bánki Erik a vizsgálóbizottság előtt értelmetlennek nevezte a meghallgatást, mert mint mondta, a jogszabály soha nem lépett életbe, és jogkövetkezményei sem voltak. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik mától a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet. Az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatal korúak nevelését, illetve, hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Az országgyűlés a múlt héten döntött arról, hogy újból a gyermekvédelmi rendszerbe integrálja a javítóintézeteket, szemben az előző kormány tavalyi döntésével, amely a Szőlő utcai botrány kirobbanása után a büntetés végrehajtás alá helyezte át azokat. Halálos lavinabaleset történt néhány napja Nepálban. 15 helyi munkást sodort el a több méteres hógörgeteg a himalájai Himlung csúcs alatt. Az áldozatok a hegymászó alaptábor építésén dolgoztak. 14 ember holttestét már megtalálták a kutatók, egy túravezetőt továbbra is keresnek.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk, hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra van. Még egy óra kívánság műsor jöhet? 9-ig számítok rád az üzenetedre 0630 30 30 380, vagy a hívásodra 061 759 6060. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Gyere velem a folytatásban.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, végre szabadnapos vagyok, és újra tudlak titeket hallgatni. Éppen rátok és mindenkire kocintok. Szeretnék kérni egy dalt, írja Andi. Okay, Andi, mindjárt teljesítem a te kívánságod is. Előbb viszont játszhatom Dokinak Gábor Telepre a következő zenét. Üdv R.F. aláírással érkezett, amint Robert Ferenc aláírással érkezett, hogy mit akar ez a monogram, csak tippeltem. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te. Háló, itt a Petőfi Rádió. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, bekerültem a műsorba. Egy számot szeretnék kérni én is.
2: És ki szeretne számot kérni? Hogy szólítatlak?
3: Gábor vagyok, és Érden lakom.
2: Hello, Gábor, hello, Érd. Kinek és hová szeretnél a dalt küldeni?
3: Hát igazából mindenkinek, aki szereti. A szám címét nem tudom. Csak párszor már hallottam a Petőfinak a számot. Az a Betonhófinak az egyik új száma. Még csak ezt az egy számot hallottam a ti csatornátokon, szerintem több nincs is valami. Van benne valami olyan szöveg, hogy valamilyen salomáló, valami, meg valami ilyesmi.
2: Aha, megvan. De hello, hello, ez a dal címe. Betonhofi, hello, hello.
3: Na, akkor már ezt is megtudtam.
2: Viszont van tőle egyébként a Bagira című száma, meg a Pont jó is, amit játszunk, úgyhogy ezt kicsit így kiegészítem, hogy nem csak ezt az egy számot játszuk tőle, akkor legyen a Hello Hello, vagy hallgassunk mást, mondjuk, amit
3: igen,
2: nem
3: legyen ez az
2: tőle.
3: Új, mert ez az új legyen, ezt pártól hallottam, és ez nekem nagyon tetszik, és mindenkinek küldöm, aki az ilyen fajta stílus szereti, és így velem együtt most boldogítom a éjjel a szomszédokat.
2: Jó, hát akkor nézzük meg, hogy mit bír a hangszóród, jó?
3: Köszönöm szépen.
2: Én kösz. Neked is, szia, szia.
3: Hello.
2: Akarod mondani? Hello, hello.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: A pontos idő 20:31, és Tomi várja a közlekedési infokat is, mert full élő a műsor, és rengetegen együtt utazunk. Figyelem, a 71-es főúton Badacsony-Tördemic és Szigliget térségében baleset van, a 83-as kilométernél tart a helyszínelés, ezért csak egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 71-esen Szigliget és Badacsony-Tördemic között, és még délután volt egy súlyos baleset az M5-ösön Budapest felé, Lajos-Mizsely és Örkény között a 64-es kilométernél. Itt mindig nagyon lassú a haladás és több kilométeres a dugó, tehát az M5-ösön Budapest felé súlyos baleset Lajos-Mizsely és Örkény között a 64-es kilométernél. Sőt, most kaptam az infót, hogy kigyulladt egy autó a 471-esen Nyírbátor és Nyírcsászári között az 57-es kilométernél. Ezért van tehát forgalomkorlátozás Nyírbátor és Nyírcsászári között a 471-esen. Vezess óvatosan! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Kati mama írt nekünk. Tomikám, kérlek az ötödik unokámnak, aki ma lett 6 éves, játsz neki egy dalt. Puszilom őt. Ez csak természetes. Remélem, hogy az unoka szereti ezt a zenét. Follow the flow, Tideni, rendben lesz.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Este 9-ig ez így is van. Ki van a vonalban? Halló?
3: A Zoltán.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni ma este?
3: Anyukámnak.
2: Üzensz anyának valamit?
3: Azt, hogy nagyon szeretem.
2: Na, mit csináltok, most éppen együtt vagytok?
3: Igen.
2: És hogy telik a nap?
3: Pingpongozunk, meg ilyenek.
2: Pingpongozás közben pedig akkor meglepünk titeket. Nagyon közé csörögtél.
3: Köszönöm szépen.
2: És nem csak nálatok van garázsbuli, hanem Editnél és Viktornál is. Ők írtak nekünk, hogy ők a garázs

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Máté üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a feleségének, Jennynek szeretne rajtunk keresztül is nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni, hogy alig várja a hétvégi ünneplést. Isten eltessen. Pár perc is kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig holnap este is lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is várom majd a továbbítandó üzeneteket 7 és 9 között. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúr Fitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr Fitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúr Fitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
5: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
6: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
4: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
7: Hogy valaki hisz az örökletek?
4: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörgyön.
0: A műsor ajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Men Kristóf vagyok a földszintről.
11: Parancsoljon.
10: Bocsánat, ez régóta van így?
11: Régi. Beázás, biztos, hogy nem.
12: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Folytatódik a kellemes őszi idő. 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Heves esőzések pusztítanak a görögországi Kréta szigetén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Súlyos baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán, Lajos Mizsely és Örkény között. A 64-es kilométernél a forgalmat megállították. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Három autó karambolozott a 47-es főúton Algyő határában. A 212-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Baleset történt a 71-es főúton Badacsony-Tördemic-Szigliget térségében. A helyszínelés idejére a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Kigyulladt egy autó a 471-es főúton Nyírbátor és Nyírcsászári között. Az 57-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
13: 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum jövőre. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre az, akinek 125 és 130 ezer forint között van. A következő sávokban 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki most 140 és 146 ezer forint között kap, annak felkerekítik a nyugdíját havi 146 ezer forintra. Montenegró 2 év múlva az Európai Unió 28. tagállamává válhat, mondta az Európai Bizottság elnöke Podgoricában. Ursula von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamat lezárásához politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség. A bizottság elnöke méltatta az ország reform eredményeit, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést, és elmondta, azon dolgoznak, hogy az év végéig minden hátralévő tárgyalási fejezetet lezárjanak. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A 8. fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. Egy tanárnő a helyszínen meghalt, a 13 éves lányt pedig kritikus állapotban mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol megműtötték, de az életét már nem tudták megmenteni. A késelés harmadik áldozata egy másik pedagógus, a jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A támadót még a helyszínen elfogták. Indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Heves esőzések pusztítanak a görögországi Kréta szigetén. A ciklon árvizeket, földcsuszamlásokat okoz, a víz utakat és házakat öntött el. Helyenként rövid idő alatt 300 mm eső hullott. Több embernek el kellett hagynia az otthonát. Egy idős pásztort elsodort az ár, holttestét egy vízmosásban találták meg. A szigeten a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelték el. A meteorológusok szerint a következő napokban további viharokra kell számítani a térségben.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Paffa Bűvös Sárkány, Miki Manó és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász is. A 100 Folk Celsius zenekar vezetőivel, Litvai Imrével beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland vagyok.

0: rivers. Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, elsősorban a folk vagy a country zene világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban az a zenész és énekes, aki 50 évvel ezelőtt ott volt egy bizonyos kult együttes megalapításánál, lényegében alapítója az együttesnek, a 100 Folk Celsiusnak, Litvai Imre, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz. 1976-ig kell visszamenjünk, hogyha az együttesnek a megalakulását szeretnénk felidézni. Még csak kósza gondolat sem voltam a Föld nevű bolygón, amikor ti már létrehoztátok az együttest.
2: Hát igen, ennek 50 éve, nem tudom, hogy lettünk ennyi idősek ilyen gyorsan, de hát valahogy ez történt, tényleg 76-ból tüldögéltünk, és kitaláltuk, hogy zenészek leszünk. Vagyis hát akkor már zenészek voltunk, csak kitaláltuk, hogy megcsináljuk ezt a zenekart. Kerestünk egy jól érthető nemzetközi nevet, ezt találtuk, amit az első amerikai turnán kiderült, hogy senki nem érti, mert ott Fahrenheit van, de most már szerintem késő megváltoztatni 50 év után, úgyhogy most már úgy néz ki, hogy marad ez.
1: Azt említetted, hogy ott üldögéltünk, hol és kikkel. 1976-ban Budapest városképe azért nagyon más volt.
2: Hát általában lakásokban, bár meg kell említenem, volt egy kultikus zenészklub, úgy hívták, hogy Váza Klub. És oda sokat lejártunk. Nem csak azért, mert zenészek találkoztak zenészekkel, hanem mert mikor vége lett, odaadták nekünk a kulcsot az Orbán Józsival, és akkor utána még két másik sráccal, a Trunkossal meg a Dévényivel pókereztünk. Úgyhogy, és elég közel hozott minket egymáshoz. Úgyhogy utána már gyerekjáték volt a zenekart megalapítani.
1: 1976. Ezt írjuk éppen, amikor ti ott pára megalapítottátok a 100 Folk Celsiust, amikor egyébként Magyarországon a country zene, illetve a folk azért még nem örvendett olyan nagy népszerűségnek. Szóval, hogy akkor egy ilyen együttes létrehozni, azért sokat gondolkodtatok rajta, hogy mi az, ami piacér is lehet, és nem biztos, hogy befutunk vele?
2: Azt se tudtam én akkor, hogy mit jelent az, hogy piacirés. Tehát az, hogy a ajtó mellett kilátok, az le a piacra, az lehet a piacirés. De játszottunk mi mindenfélét. Valahogy úgy alakult, hogy ezt játszottuk a legjobban, mindenki azt mondta, úgyhogy nagyon hamar eldőlt, hogy mi ebbe az amerikai jas irányba megyünk el, és a nagy változás az hozta, amikor elkezdtünk magyarul énekelni és magyar szövegeket írni, már azt itthon értették is, és aztán ez egy kicsit meggyorsította az ismertségünket.
1: Majd beszélünk a későbbiekben arról, hogy lényegében az egész földbolygót beutaztátok a zenekarral, Amerikában többször megfordultatok, viszont még tekergessük még visszább az időkerekét. A kis Litvai Imike annak idején miért döntött el, hogy ő a zenével szeretne foglalkozni, vagy mikor kopogtatott a zene az életében? A többiek fociztak, te meg nem tudom, furujával a kezedben mentél külön órára?
2: Hát, kicsit én is fociztam, de én otthon, kicsit otthonülős gyerek voltam, és általános iskolában, de már a felső tagozatban dőlt el, hogy elkezdünk valami ilyet csinálni. Rögtön csináltunk egy iskolazenekart, mondjuk a doboz a bőrönd volt, és nagyon nehezen egy gitárt szereztünk, úgyhogy az ment körbe, és azon próbált mindenki játszani, de ott már azért kialakult, hogy ebből zene lesz.
1: Más terv volt, hogyha nem zene? Amikor pályaválasztásra került sor, akkor eldöntötted, hogy akkor te majd magasépítőmérnök, vagy szakács, vagy nem tudom, külkereskedő leszel?
2: Hát ez egy érdekes dolog, mert akkor létezett egy olyan, hogy osztályfőnöki óra. Minden évben be kellett írni első osztálytól egészen 8-ig, hogy mi szeretnél lenni. Ez nagyon érdekes, erről nem beszéltem 50 éve, de lehető régebben. És emlékszem, mert megvan, hogy elsőbe azt írtam be, hogy mozdonyvezető, de hát szerintem mindenki az akart lenni. 8-ban pedig azt, hogy színész. És aztán egyik sem valósult meg, bár az utóbbihoz talán kicsit közelebb áll ez a dolog, mert ott a felső tagozatban, ahogy mondtam, elkezdődött ez a zenélés, gitározás, és az teljesen elrabolt engem, és onnantól csak zenekar.
1: És akkor nem is lett semmilyen más szakma, csak zene, zene, zene.
2: Ja, hát történelmi énekszakos tanár vagyok egyébként, csak hogy így mellette, de nagyon sok időm nem volt tanítani, csak amit kellett, a kötelező órákat, hogy megkapjam a diplomát, mert már akkor is zenéltem, de hát mint minden szülő nagyon szeretné a gyerekének, úgymond legyen egy rendes állása. Hát a rendes állásomban nagyon nem dolgoztam, a nem rendeset csinálom már 50 éve.
1: 1976, erről már beszéltünk, jött létre ez a bizonyos kultikus együttes, a 100 Folk Celsius. Eltelt pár év, egészen pontosan 4, ha minden igaz. Addig, amíg az első lemezetek meg tudott jelenni. Addig is játszottatok, addig is ott voltatok, de hogy kellett idő, amíg az első lemezt piacra tudtátok dobni.
2: Így van, mi rögtön elkezdtünk játszani, mert annak idején az Orbán Józsival kitaláltuk, hogy azért minket nem ismernek, azt se tudják, mi az a country. Hát nekünk el kell indulni az országba, és bemenni mindenhova, és elmondani, kik vagyunk, mit játszunk. És beültünk egy kocsiba, ami még nem volt persze nekünk, hanem más vitt minket, és elkezdtünk egy országjárást, minden művelődési házba bekapogtunk, bementünk, elmondtuk, hogy 100 Folk Celsius vagyunk, kérdezték, ki csodák, és mit csinál a countryt, mi csodát, és akkor így körbejártuk az országot, akkor még olyan idő volt, hogy mikor nem volt a művelődési házban ott az igazgatók, a bácsi átkiabált, hogy ott van szembe a bódba, menjünk oda, és majd ott beszéljünk. Ma már ez így nem nagyon lehetséges, időpontot kell kérni. Ez olyan sikeres lett, hogy egy-két év után nekünk már több száz koncertünk volt. Több száz koncertünk volt, és elkezdett a rádió érdeklődni irántunk. Nekünk sokkal előbb volt rádiófelvételünk, mint lemezfelvételünk. Olyannyira, hogy ez a sok-sok-sok rádiófelvétel vitt minket el a lemezhez. Annak idején, hogy neveket is mondjak, egy Révbíró Tamásnak sokat köszönhetünk. Ő volt akkor a lemezkiadónál, és bement Erdős Péterhez, hogy itt egy zenekar, már 200 buliuk van évente, hadd legyen már lemezük. Itt van 20 rádiófelvételük. És akkor az Erdős azt mondta,

0: Rádió, Kulturfitness, Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az idén 50 éves együttes a 100 Folk Celsius egyik alapítója, tagja, zenekar vezetője, Litvai Imre ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz Imre.
2: Szia.
1: Voltak egyébként félreértések, mármint a névvel kapcsolatban, hívtak benneteket 100 fok Celsiusnak az elmúlt 50 évben?
2: Hát persze, persze, hát ez kicsit félreérthető. Mi azt hittük, hogy olyan nagyon tréfásak leszünk ezzel a folkkal, mert akkor még ilyen folkféle dolgokat is játszottuk, és gondoltuk, hogy micsoda, egy szójátékot találtunk ki, ez még nemzetközileg is biztos érthető. Nem így lett, de aztán végül is nekünk tetszett. Hogy jött ez a név? Ültünk egy asztal körül akkor, és mindenki saját magának titulálja, hogy ő találta, szerintem én. Szerintem én, de mindenki tett hozzá valamit, egy fog, tíz, száll, ne fog, folk, és akkor végül is összejött ez a név, akkor nagyon tetszett nekünk. Most meg már nagyon megszoktuk.
1: Idén 50 éves az együttes, és még mielőtt a koncertről beszélünk, az 50 éves koncertről, amire október 9-én kerül majd sor, azelőtt beszélgessünk még népszerűségről. Játszottátok a kis dalaitokat, számtalan koncertetek volt, lemezek voltak, de, és persze javíts ki a tévedek, az igazi népszerűség mégiscsak akkor érkezett meg, amikor jöttek a gyerekdalok, amikor a Paffa bűvös sárkány berobbant.
2: Hát
1: vagy
2: igen.
1: Az másfajta népszerűség?
2: Emelte. Az első lemezünk nagyon sok példányban fogyott, ami meglepődtünk mi is, a lemezgyár is, mert csak egy country, egy ilyen, akkor nem annyira countrys országban jelent meg, úgyhogy rögtön alá is írták velünk a következő lemezt, ami szintén ilyen country, és mindenféle volt, az volt az Ohio, amit akkor abban az időben te nem emlékszel.

0: emlékezhetsz rá, de nagyon sok tábor volt. Ilyen tábor, olyan tábor, építőtábor, kis tábor, mindenféle, ahol sokan énekelték ezeket a dalokat. A következő lemez viszont a PAF lett, aminek a rövid története az, hogy hogy lettünk mi így country zenekarban, hirtelen gyerekzenekar, hogy egyszer elhívtak minket egy bulira. Kis helység volt, nem tudom mikor, nem tudom hol, de azt mondták, hogy úgy készüljünk, hogy a falu apraja nagyja, 0-tól 100 évig ott lesz, úgyhogy a gyerekeknek is valamit készüljünk. Hát mi készültünk, na most az olyan jól sikerült, hogy híre ment, még a lemezgyárba is, mert mikor mentem be a következő lemezt tárgyalni, mondták, hogy hallottuk, hogy nektek van valamilyen gyerek dolog, azt, úgyhogy most próbáljuk meg azt, jó, hogy a következő lemezetek az legyen egy ilyen gyereklemez. Ez lett a PAF-a bűvös sárkány, és ez olyan nagyot ütött a maga 380 valahány ezer példány számába, hogy mikor mentem be a következő lemezért, egy komoly vita volt, hogy na most, de most egy ilyen felnőttest, nem, gyerek, nem. Tehát végül megegyeztünk, hogy na, egy felnőtt, de utána a következő megint gyerek lesz. A gyerekeknek ez lett a nagy horgás.
1: Arról majd külön beszélünk, nyilván az is kult dal, csak úgy, mint a Mickey Manó, vagy a PAF-a bűvös sárkány. A PAF-a bűvös sárkány egyébként egy átirat, nem? Annak van egy angol eredetie.
0: Persze, azt a Peter Paul and Mary játszotta, írta, ez rajta van a lemezen is egyébként, és erre készült egy magyar szöveg, de a tudomásom szerint itt egy kicsit talán még nagyobb sikere is volt, mint kint.
1: És akkor most térjünk rá arra, amit az imént említettél, kultrajzfilm, nyugodtan említettem, talán Balázs Péter magyar hangjával, egyik magyar hangjával, Ha itt a nyár, ugye komám, a szív a víznek szalutál. Hogy született a dal, hogy jött a felkérés?
0: Hát ez egy elképesztő élmény volt a mi életünkben, mert Pető Zsolt hívott fel, azt hiszem, mert ő írta a zenéjét az egész rajzfilmnek minden pillanatát, hogy hát ő nagyon szeretné, ha mi játszanák ezt a... És van itt egy Csukás István szöveg, és volt egy főcímdal. Na de, nekünk nem csak, az csak egyszer kellett feljátszani. Olyan bonyolult volt, én nem gondoltam, hogy ember megjegyzi ezt a dallamot, ma már mindenki tudja. Na de, milyen klassz volt, mikor a zenéjét, ha valaki megnéz most egy ilyen rajzfilmet, akkor amikor a horgász lemegy a partra, vagy a kukac kiugrik, mindig mi pengetünk ott valamit. Hát az a végtelenül élvezetes volt, ott ültünk a vászon előtt, a Zsolt odállt, és intett, hogy amíg elindul a kukac, és megáll a kukac, addig játszunk valami jó kis kantrit. És hát ezt mi nagyon élveztük.
1: A zeneiségére még egy-két kérdés ennek a bizonyos nagy horgásznak. Lehet, hogy én hallom rosszul, vagy nem láttam felvételeket róla, de ebben a hangszerek között van olyan, hogy fésű zsírpapírral?
0: Jól hallottad, de nincs. Jól hallottad, de egy olyasmi van, úgyhogy kazunak hívják. Aha. Azon az elven működik. Aha. Egyébként egy ilyen kis szájjal fújós, rezegős valami, az benne van, azt annyira megszerettük, hogy a sok dalunkban később, azt hiszem, az anyám, ha szeretsz egy kicsit, vegyél egy csonakot, abba is belekerült. Egy darabig föl volt szigetelő szalagozva a mikrofonra, hogy ha kell, akkor használjuk.
1: Megszületett a dal, oly módon, hogy egyébként jó magad, vagy az együttes tagjai akkor horgáztak, vagy utána kezdtek el horgászni, vagy csak egy felkérés volt egy rajzfilmhez, és távol tartjátok magatokat a csukáktól, meg a pontyoktól.
0: Hát nincsen közeli kapcsolatunk velük, azt kell, hogy mondjam, tehát nem a horgász stégen kaptak el minket erre a dologra, úgyhogy ez egészen másképp jött, de hát mi végtelenül élveztük az egész munkát. Kaptunk is valami nívódíjat rá, bár azt hiszem sose láttam, de kaptunk erre a zenére. Ugyanis az egészre, ugye, mert sok rész alatt nagyon sokat kellett játszani, amit mi nagyon élveztünk.
1: Minden egyes alkalommal, amikor megszületett egy újabb rész, akkor be kellett menni a stúdióba, és ezeket a kis horgász megy le a vízpartra, a kukac jön ki, akkor azt le kellett játszani,
0: így
1: és
0: van,
1: ott ültetek be a stúdióban.
0: És most, mikor az unokáimmal megnézhetem, nagyon élvezik, akkor én úgy figyelek, és nem a főcímre figyelek, mert azt eljátszottuk 10 000-szer már, hanem arra, hogy miket játszottunk, meg miket találtunk ki ott a közben lévő momentumok zenéjének, mert arra azt nagyon élveztük.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a 100 fok Celsius alapítója, tagja, zenekarvezetője, Litvai Imre. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Utána

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a 100 Folk Celsius zenekar vezetője, tagja, alapítója, Litvai Imre ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Szia.
2: Egy 50 éve működő együttesről van szó, két profilotok van, szerintem nyugodtan mondhatom, egy felnőtteknek és egy gyerekeknek szóló profil, de ezek nyilván keverednek, ezek a bizonyos profilok a különböző koncerteken. Tehát, hogyha egy felnőtteknek szóló koncertet játszotok, onnan is kihagyhatatlan a Paffa bűvös sárkány meg a Nagy Hóhorgász, nem?
3: Hát tekintettel arra, hogy még te is ott ültél talán kis rövid nadrágban a színpad előtt és énekelted, most meg egy komoly felnőtt ember ül itt velem szemben. Az történt, hogy 76-ban, amikor alakultunk, aki akkor mondjuk 10 éves volt, az most 60 éves. Tehát annyira megkeveredett ez a gyerek meg a felnőtt, hogy most úgy vagyunk, hogy mikor játszunk, sok felnőtt is jön, de ők nemrég gyerekek voltak, és hozzák a saját gyerekeiket. De a felnőttek néha jobban tudják a dalokat, mert hogy ők pont akkor voltak gyerekek, mikor ezek a nóták nagyon mentek, de az is van, hogy a nagypapa, nagymama is ott van hátul, és nézi, úgyhogy ilyen családi zenekar lettünk, úgyhogy mindenki tud minket használni.
2: Számtalan tagcsere vagy változás történt az együttesben, bizonyos szomorúbb okokból kifolyólag, meg egyéb okokból kifolyólag valaki kiszállt, máshol szerette volna folytatni, nem folytatja. Viszont, és ez már később történt, amikor olyan tagok is csatlakoztak az együtteshez, akik egyébként korábban nem biztos, hogy kopogtattak volna nálatok. Gondolok itt az Eszményi Viktóriára, a Heili Gáborra, stb. És amikor ők megjelentek, talán akkor jött majd a Miki Manó is, ha minden igaz.
3: Hát a Gabi, az hozzád Heili Gabi, a Miki Manó szerves része, ugyanis ő meg a Kocsándi Miki írták, bár én találtam ki, de a jogdíjat...
2: Miért Miki Manó?
3: Hát mert a Kocsándi Miki volt, mondtam, hogy valami Manóról írjunk, és így összejött a Miki Manó, úgyhogy, úgyhogy ez könnyű. A Viki az nem mindig volt velünk, csak néhányszor az Eszményi Viki. És ahogy mondtad, hogy igazából nálunk olyan komoly tagcserék nem voltak a legelején, az első 2-3 évben még mindenki kereste az útját, de utána, ahogy szoktam mondani, a néha jó Isten alakította a zenekart, mert hogy a fönti zenekarba elvitt jó zenészeket tőlünk, és hárman is elmentek úgy, hogy a zenekarból, tehát úgy, hogy mellőlem, ott álltak mellettem, és ezek ilyen nehéz pillanatok voltak, túléltük, legutóbb Orbán Józsi, de már ennek is 8 éve, úgyhogy talán az volt a legnehezebb, és akkor történt az, hogy mivel Heili Gabi egy darabig nem játszott velünk, mert Eszményi visszahódította magához, és megkértük a Heili Gabit, hogy amíg beteg a Józsi, addig játszon velünk. Sajnos a Józsi nem gyógyult meg, úgyhogy mai napig itt van velünk.
2: Még mielőtt a koncertről, illetve a playlistről beszélnénk, ami nem tudom, hogy készen van vagy nincs, ez majd egy későbbi topik lesz, azelőtt egy kicsit még a kalandozásokról, az utazásokról ejtsünk pár szót. Akkoriban, amikor ti kezdtétek, vagy már nem tudom, 5-10-15 évesek voltatok, még a rendszerváltás előtt számtalan együttes, magyar együttes ment Európába, mert hogy lehetett nekik, nem tudom, Münchenben koncertezni, Jugoszláviában, ti is bejártátok ezt az utat, viszont azért Las Vegasba elmenni, az elég nagy szó volt.
3: Igen, igen. Igen, hát a számunkra is egy érdekes dolog volt, mert hát ahogy ott mondták, mi hogy homokot vittünk a sivatagba, de ennél ez bonyolultabb volt, mert hogy valószínűleg tetszettünk nekik, mert utána még 9-szer visszahívtak, tehát 9 turnénk volt.
2: Las Vegasban mindegyik?
3: Hát nem, játszottunk Arizonában, Nevadában, Kaliforniában, ez volt a fő irány, Las Vegasban is persze, mert hát ott ment, sőt, egy Apache Indian rezervátumban is, ahol csináltak egy kaszinót, és ott a színházteremben mi játszottunk, az nagy élmény volt. Mindenki indián volt.
2: Amikor Magyarországon fölmentek, vagy fölmentetek a színpadra, akkor hát nyilván előadtátok a saját kis tudományotokat, eljátszottátok a zenéteket, de amikor elmentetek Amerikába, ahol egyébként ennek az ős hazája van ennek a stílusnak, ott az ember európaiként, country zenészként nem ijed meg a túl nagy felhozataltól, vagy hogy nekik a vérükben van ez a zene, akkor mit csinálok én itt ezzel a zenével?
3: Nem vagyunk ijedősek, szóval inkább az volt a probléma, hogy nem nagyon tudták, hogy most mi is ez, mert úgy néztünk ki, mint ők, úgy játszottunk, mint ők, szerintem néha jobban, és nem tudták, hogy mi ez a hangeri, vagy hol van, és mi meg erősködtük, hogy de mi magyar gyerekek vagyunk, és ha már beszéltünk erről a dalról, akkor, mikor már aztán sehogy nem ment az, hogy elmondjuk, hogy mi magyarok vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgászt, és akkor egy kicsit úgy megfeküdtek, hogy na most ez mi is volt.
2: Ha már említed a kinézetet, nyilván az évek alatt összeszedtétek a különböző helyeken a megfelelő ruhadarabokat, na de hát amikor létrejött a 100 fok Celsius, akkor az első, második, ötödik koncerten még nem abban az outfitben álltatok föl a színpadra, vagy már az elején úgy néztetek ki, mint az igazi amerikai country zenészek?
3: Hát szerettünk volna, úgy néz ki, de végtelen nagy nehézséget okozott ezeknek a beszerzése. Hát kalapokat, csizmákat, meg
2: bőrmellény,
3: nyakkendő. Így van, meg hát még a banjót is, szóval el kellett telni egy-két évnek, mire már úgy gondoltam, hogy én is normálisan nézünk ki.
2: A banjo, ha már említed, nem sok magyar zenész foglalkozik vele, vagy együttes foglalkozik, vagy foglalkozott vele, hogy egy banjo-t előkerítsen. Nektek azért kötelező volt.
3: Hát persze, az egy ilyen alaphangszer ebbe a műfajba, úgyhogy az nekünk is kellett. Banjo, meg hegedű, meg énekelünk, mindenki énekel, sok szólamba énekelünk, úgyhogy...
2: És az együttes jelenlegi felállása akkor most hogy néz ki egyébként így 2026-ban? Hát
3: annyira örülök, hogy megkérdezted, mert én nagyon büszke vagyok a zenekaromra. Valaki múltkor kérdezte, hogy melyik dalra vagyok a legbüszkébb, mondom mindegyikre, de a legbüszkébb a zenekaromra vagyok, mert én nagyon jó srácokkal játszom egy zenekarba. Kérdezted, Kocsándi Miki ül a dobnál, aki úgy énekel, hogy csak na, pedig ő a dobos. Ő a dobos, a gitáros, a Légrádi Peti, aki olyan jó gitározik, hogy néha azért járok 100 fokra, hogy őt hallgassam, szóval, mert annyira klassz. Heili Gabi már játszott 10 évet velünk, mikor mielőtt visszacsalta az eszményi. Most sajnos a Józsi betegsége miatt került vissza, de örülünk, hogy itt van velünk. Mikes Attila hegedűsünk, az ő kis kemény kalapjában, vele játszom a legrégebben, vele 47 éve. 47 éve játszom, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legfrissebb tagunk a Légrádi Peti, a gitáros, tehát ő a legújabb tag, ő csak 31 éve van velünk, tehát így változik a zenekar.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az idén 50 éves együttes a 100 Folk Celsius alapítója, tagja, zenekarvezetője Litvai Imre. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Soul Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az idén 50 éves együttes, a 100 Folk Celsius egyik alapítója, tagja és zenekarvezetője, Litvai Imre ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott él, köszöntelek még egyszer. Gondolkodom, hogy hány olyan együttes tudok mondani, amelyik 50 éves születésnapot ült vagy ünnepelt. Egyet biztosan, ez a Rolling Stones.
2: Jó példa, köszönöm, hogy ilyet mondtál. Nem vagyunk sokan, nem tudom pontosan, hogy kik azok, de magam sem hiszem. De most képzeld el, hogy te tudsz-e valamit 50 évig csinálni, és szereted is. Sőt, az lesz a megélhetésed, a hobbid, meg minden. Ez valami fantasztikus, nagyon szerencsésnek érzem magam.
1: És azt pont megkérdeztem volna, hogy 50 év azért az nagyon sok idő, 5 évtized, egy fél évszázad, két negyed század. Sosem volt olyan egyébként, hogy nagyon összevesztetek volna valakivel, vagy az együttes tagjai nagyon mást akartak volna csinálni, és azt mondtátok, hogy akkor hagyjuk abba az egész.
2: Hát az az igazság, hogy mi elég jóba vagyunk. Tehát szoktam mondani, hogy mi havonta elmegyünk sörözni, meg vacsorázni együtt, most függetlenül attól, hogy éppen játszunk, vagy nem játszunk. Na de, hogy szoktunk-e összeveszni? Hát halálosan a próbán, egy-egy dalon, egy-egy akkordon, egy-egy hangon. Ha kell, ordibálunk egymáson, mire kialakul, de nem haragszunk egymásra. Így születnek szerintem a jó dalok. Olyan pillanat, hogy abba kell hagyni, nem volt, bár mikor a Józsi elment, azért volt egy-két nehéz nap. Túl vagyunk rajta, vagyis sose leszünk túl, de azóta is úgy játszunk, hogy mindig megemlékezünk róla.
1: Október 9-e, és akkor itt a pont, ahol ráfordulunk az aktualitásra. Szóval október 9-én lesz az 50 éves jubileumi koncert. Nem kellett volna 6 órás koncertet csinálni? 50 év alatt azért pár dal született.
2: Hát szép dolog a színpadon meghalni, de nem nagyon akarom a 6 órás koncerten. Hát úgy gondoltuk, nem vagyunk egy ilyen nagyon ünneplősek. Utoljára azt hiszem a 37-et ünnepeltük. Ha mégis ünnepelünk, akkor elmegyünk csak mi ünnepelni. De úgy gondoltuk, és a barátaink, meg család, meg minden, az 50-et úgy gondoltuk, hogy meg kell ünnepelni. Ez a Momkult, ez a jó döntésnek bizonyult, meg közel is van hozzám. És itt egyszer, és nem turnészerű, itt csak egyszer lesz ez, hogy mi ezt a kis életművünket egy kicsit végigvezessük, nem könnyű kiválasztani a dalokat, mert nagyon sok volt, és ahogy mondtad, egyik gyerekeknek szól, másik felnőttnek, de az a felnőtt már, az a gyerek már felnőtt, úgyhogy most már az is neki szól. Úgyhogy nehéz a sorrend összeállítás, a vendégeink is lesznek, nem is akárkik, mert Bródi János lesz az egyik vendég, akit mi szeretünk. Ő is szeret minket, azt mondta, úgyhogy ő egyik nagy elődünk. Ő lesz, érdekes vendég lesz, Vitális Iván, az Ivan and the Parasolból, ugyanis ő akkor volt gyerek, amikor mi úgy nagyon játszottunk, és mondanám, hogy utódunk, de hát ők egész más stílusban, de olyan szempontból utódunk, hogy neki is egy ilyen rendes zenekara van, ahol mindig ugyanaz a dobos meg a gitáros, amiből egyre kevesebb van. És ami még érdekes, hogy milyen dalt fog énekelni. Na, de azt nem mondom meg, majd azt tudom.
1: Hát a Pafa bűvös sárkányt.
2: Még nem tudom. Eszményi Viktória lesz, de hát ő nekünk családtag, főleg a Eliknek. Ő is ott lesz velünk. Lesz egy olyan vendégünk, ami hát aki egy szívszorító vendég, de nem mondom meg, hogy ki lesz. Ő azt hiszem mindenki szívét meg fogja dobogtatni, aki eljön, meg tudja, hogy ki lesz. És ami a legérdekesebb, a finálé, amire nagyon készülünk, mert az meg a mi szívünket fogja megdobogtatni, és már előre gyakorolja a zenekar, hogy bírja majd ezt könnyek nélkül, ezt a finálét megcsinálni, de azt hiszem az is meglepetés lesz, úgyhogy...
1: Mindenki szívét meg fogja dobogtatni, ez most itt forog az agyamban. Gyorsan 3 nevet ide teszek, hát hogyha beletrafálok, és persze majd utána, adás után elmondod, hogy benne van, vagy nincs benne. Geszti Péter, Presser Gábor, Pogány Judit.
2: Nem, egyik sem.
1: Akkor nem tudom, hiába gondolkodom
2: nem,
1: rajta.
2: Nem mondom meg, mert olyan, amire azt hiszem senki nem gondol.
1: Kész van már a setlist, a playlist, tudjátok már, hogy mit fogtok játszani?
2: Nagyjából tudjuk, hogy mit fogunk játszani, még itt a vendégekkel van az egyeztetés, mert ők is érdekes dolgokat fognak énekelni. Azt hiszem, hogy minden nap megváltoztatjuk ezt a setlist. Tehát, de jó lesz, nagyon, nagyon készülünk, izgulunk, meg minden ilyesmi.
1: Ez az, ami most a legközelebbi és a legnagyobb dolog az életetekben, az október 9-i koncert. Ezen kívül egyébként új dalok születnek-e mostanság a 100 fok Celsius házatáján, vagy gondolkodtok-e ilyenen?
2: Az az igazság, hogy furcsa helyzetben vagyunk, a 100 fok Celsiusban mindenki ír dalokat, szövegeket, mindenki, tehát nem úgy van, hogy egy, viszont a mostani világ az, hogy már nincsenek kiadványok, meg CD-k, amit mi nagyon megszoktunk, a lemezeket, a CD-ket, ez egy kicsit visszatart minket. A harmadik pedig, hogy hát persze mindenki a régi dalokra kíváncsi, tehát próbálkozhatunk mi mindenféle újdonságokkal, de nem zártuk le végleg a csapot, úgyhogy kijön belőlünk még valami dallam.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Volt-e olyan az elmúlt 50 évben, fönt álltok a színpadon, és persze mindenki énekel a színpadon, de hogy blackout, hirtelen, hogy is van a szöveg tovább? A többiek, hogyha ők nem felejtik el, majd viszik tovább, de hogy neked volt-e olyan, hogy egyszer csak kiment a fejedből a szöveg?
2: Hát, most azt mondom, hogy nekem nem az ilyen nagyképűség biztos volt, de emlékszem egyszer a Józsi, mikor a Paffot éppen 7500-szor énekelte el, és láttam, hogy a középső verszaknál rémültem, rám nézett, és tudtam, hogy mi van, és akkor odaszóltam, hogy örökké él.
1: Október 9-én, tehát 50 éves jubileumi koncert. Ezen kívül láttok még valamit? Van már beírva valami a naptárban? Ebben az évben lesz még koncert, vagy jövő tavasszal?
2: Most tartunk egy kis szünetet, mert hogy erre nagyon-nagyon-nagyon készülünk, és utána kicsit kipihenjük magunkat, elmegyünk orvoshoz, meg mindenféle, ami szükséges, és aztán majd folytatjuk. Mert az az elvünk, hogy amíg bírjuk, nyomjuk.
1: Imre, hát akkor boldog születésnapot a 100 fok Celsiusnak, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és az életműdíjhoz pedig gratulálok, amit pár héttel ezelőtt kaptatok talán.
2: Jaj, köszönöm, el is felejtettem, tényleg. Ami azért fontos, ez a fonogram életműdíj, mert ezt a szakma adta. Úgyhogy, és tőlük kapni, a közönség is fontos, de a szakmától egy szakmai díjat kapni, az nagyon előkelő.
1: Szóval még egyszer boldog születésnapot nektek, köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a 100 Folk Celsius zenekar vezetőjével, Litva Imrével beszélgettem, a következő órában pedig Csemer Boglárkával, vagyis Bogival és Müller Péter Sziámival fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Szám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a kellemes őszi idő, magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból, heves esőzések pusztítanak Kréta szigetén.
4: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Busszal ütközött egy autó az M1-es főváros felé vezető oldalán a Hanság pihenő közelében. A 150-es kilométernél csak a leállósávot foglalják el, így nem képeznek forgalmi akadályt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátus dolgozóinak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország három hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális minisztert jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. A bíróság ugyanebben az ügyben elrendelte a tárca egykori államtitkára, Varga Bajusz Veronika letartóztatását is. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A 8-os fiú tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. Egy tanárnő a helyszínen meghalt. A 13 éves lányt kritikus állapotban mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol megműtötték, de az életét nem tudták megmenteni. A késelés harmadik áldozata, egy másik pedagógus már túl van az életveszélyen. Heves esőzések pusztítanak a görögországi Kréta szigetén. A ciklon árvizeket, földcsuszamlásokat okoz, a víz utakat és házakat öntött el. Több embernek el kellett hagynia az otthonát. Egy idős pásztort elsodort az ár, holttestét egy vízmosásban találták meg. A meteorológusok szerint a következő napokban további viharokra lehet számítani a térségben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de helyenként enyhe fagy is lehet. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
4: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Mi Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Parfüm című dalról és a francia sanzonokról is. Csemer Boglárkával, vagyis Bogival, és Müller Péter Sziámival beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Nello Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, két látszólag egymástól nagyon távol álló zenei világot fogunk mixelni, mert hogy már itt ül velem szemben a stúdióban Csemer Bognárka Bogi és Müller Péter. Szia, mi köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, hello!
2: Nagyon jó, tényleg, és most nem akarunk rácáfolni arra, hogy minden magyar, de ez most francia lesz. És hogy a mi két világunknak azért van érintkező mesdjéje, mert most már több mint egy éve együtt dolgozunk sok mindenben.
3: Sziasztok, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
2: Hello!
1: Amire én gondoltam, és akkor most tegyük gyorsan helyre ezt a fölvetést, hogy két egymástól nagyon távol álló zenei világ. A Boginak a munkássága az alapvetően a francia sanzonokra épül, vagy legalább, meg hát nyilván a modern, klasszikus, ilyen kicsit szűke popzenére. A te zenei világot, hogyha visszamegyünk pár évtizeddel korábbra, és akkor a Siamit veszük, akkor a sanzonok meg a Siami. Azért az, hát ha nem is nagyon távol, de nem biztos, hogy nagyon kapcsolódnak egymáshoz.
3: Képzeld el, hogy de.
2: Pardon. Tehát a Szavaz rám című URS-lágért, ezt például franciául írtam annak idején, éltem elég sokat Franciaországban, és egy hát ilyen aluljárókban, metróban összeszedett csodálatos zenekarra vettük föl, aztán lefordítottam magyarra. Van közös azért bennünk a Bogival, még így adminisztratíve is, mert mind a ketten francia szakot végeztünk, francia tanárok vagyunk. És amikor azt mondtad, hogy a Bogi a francia sanzonokhoz definiálható, akkor nekem az jutott eszembe, igen, de hát amiről a Bogi igazán ismert, és még ismertebb kéne, hogy legyen, mert szerénységet tiltja, hogy megfelelő propagandát gyúrjon maga köré, az az egyetlen 21. századi magyar világsláger, aminek ő a gazdája. Ő
1: a írta. Parfümről beszélsz?
2: A Nova Parfüm az 50 millió letöltést és egy Billboard listás helyezést hozott, és magyar dal ezt nem csinálta még meg.
1: És nem csak azért, mert hogy jó maga a videóklip, amit gyúrtatok hozzá annak idején, erről beszélgettünk különböző helyeken, rádiókban, tévékben, hanem maga a zene is ott az nagyon el lett találva azzal a dallal.
2: Sebestyén Áron.
1: És akkor meg is van magyarázva.
3: Én meg se szólalok, köszönöm szépen.
2: De te majd nem hülyeskedtem, most észre, dicsérj meg engem, mondd, hogy úszóbajnok vagyok, meg hogy jól sikerült a Mars expedíció, meg ezeket mondd el már.
3: Hát tényleg több mint egy éve dolgozunk együtt a Péterrel, és egy gyönyörű művészbarátság kerekedett ebből, ami egy nagyon lassú folyamat volt, és még mindig tudunk egymásról lehántani rétegeket, és hát valóban egy közös kapocs a francia kultúra iránti rajongásunk, de hát abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy a Sziget záró koncertjére elhívott Péter vendégnek, és hát belevetettem magam a Siami életműbe előadóként is, három dalban közreműködtem, és szerintem remekül működtünk együtt is, pedig az baromira nem sanzon, de olyan színeim jöttek ki, meg annyira élveztem, és olyan boldog voltam, hogy ott lehetek, Hogy na, ilyen egyszerűen egy együttműködés.
1: Erről a bizonyos változásról, vagy személyiségváltozásról, színpadi jellemváltozásról majd a későbbiekben beszélünk, ha egyáltalán van ilyen veled kapcsolatban, de menjünk vissza az Origóig. Ti hogy találtatok egyáltalán egymásra? Péter, te figyelted annak idején, nem tudom, a Boginak a munkásságát, vagy szembe jött veled a Parfüm, te meg Bogi, te azért viszonylag fiatal vagy, tehát hogy nem tudom, szerintem te nem a Siami dalokon szocializálódtál, vagy te?
3: Nem, de most egész nyáron azt hallgattuk a Balatonon a gyerekekkel, úgyhogy tényleg kiműveltem magam.
2: Hát azért kapott, mert tudod milyen egy ilyen házasság, és kiderült, hogy a Bálint, a nagy Bálint, aki a
3: férjem,
2: klipet is csinálta.
3: Uram, és parancsolom.
2: Van nehezen mondom ki, mert valószínűleg egy pszichésen tudat alatt az van benne, hogy de jó lenne, hogyha nem lenne férni, de csodás férje van, két gyereke, és
3: ez
2: velem ez még súlyosabb.
1: Lehet, hogy a Bogi is ezt gondolja, hogy de jó lenne, ha nem lennék férnél.
2: Nem, mert tudod, ez a legrosszabb dum, hogy figyelj, ha nem lennék férni, és te nem lennél.
3: Nem, ez egy nagyon szerencsés életszakasz, amiben találkoztunk a Péterrel.
2: Ha. Minden akkora a kor, különbség, a távolság, a szituációk.
3: Na mindegy, igen.
2: Hogy az egyetlen ember, aki bájosan tudja belén folytani a szót. De komolyan. Színpad, hogy iszonyan életszerű, amikor elindul a rizsa, és akkor olyan ritmus érzéke van, hogy hol kell. Voltaképp én tudom ezt figyelmeztetésben, 20 perccel beszélek valami érdektelen dolgok. Mindegy, A lényeg az, hogy kérdeztetősz, hogy jött össze. Igen, én a Parfümöt hallottam meg először, és ez egy varázsos és egyedi dolog volt. Megnéztem a klipet, az sodron lenyűgöző volt, és akkor utána itt volt egy fiú, és már az is kalandos, hogy ismerkedtünk össze, mert az egyik ilyen napidalos szerző volt egy ilyen kalandom, hogy nagyon sok dalszöveget kitettem, és lehetett zenésíteni. És Szilinyi Roland nevű, hát nem szeretné, hogyha azt mondanám rá, hogy barista, mert nem az, de ő képezi a kávészakértőket Magyarországon, csodás srác, nagyon jó zenész, tehetséges zongorista, énekes, gitáros, minden, és a Szilinyi Rolinak valahogy mondtam azt, hogy a Bogi milyen fantasztikus, és mondta, hogy a barátja. És akkor összehozott minket, és azóta is minden a lehetséges alkalommal hálálkodok neki.
1: A te korosztályodnak, vagy neked, mert hogy pár évvel azért fiatalabb vagy, mint a Siami.
3: 35-tel.
1: Köszönöm szépen.
2: Miért azt mondom, hogy viszonylag fiatal. Itt van egy ilyen csitriért, hogy azt várom, hogy nagykorú legyen.
1: Jó, szóval a te korosztályodnak nyilván ilyen példakép számba ment, gondolom én zeneileg a Siaminak a munkássága. Amikor először találkoztatok, akkor meg volt egyből a közvetlenség, vagy úgy találkoztatok, hogy akkor itt a Müller Peti, a Siami.
3: Nem tudom, nekem az tetszett a Péterbe már az elejétől kezdve, hogy ő nem így gondolkodik, hogy te fiatal vagy, te nő vagy, hanem abszolút teljes értékű művészpartnernek, embernek, barátnak kezelt a nulladik perctől. De persze ez egy lassú folyamat volt, amíg egymás világába jobban beengedtük a másikat, de hogy ő, neki nagyon nagy érdeme van abban, hogy én ebből nem érzékeltem soha semmit. Pedig aztán dolgoztam már mindenféle írókkal, költőkkel, és mindig éreztem valami kis hogy mondják ezt, vagy nemi különbségből fakadó dolgokat, vagy ki hol tart éppen a szakma életében fakadó dolgokat, de a Péternél semmi ilyet. Tehát a nulladik perctől teljes értékű partnerként kezel. Bennem több ilyen gátlás volt, hogy úristen, hát azért mégiscsak minden koncert után az elején megkérdeztem tőle, hogy nem voltam-e vele tiszteletlen, vagy szemtelen, rendben van neki, ha így csipkelődök vele. Meg elküldött a fenébe.
2: Elküldte a fenébe. Nem, hát szóval az van, hogy hát úgyis nagyon sokan rossz májan pedzegették, hogy hát miért vettem át a Kossuth-t, és hogyha a Bogit például ez zavarta volna, akkor simán visszaadom. Tehát, hogy csak ennyit. Mert megéri.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, énekesnő, előadó művész és Müller Péter Siami. Na, itt azért sokkal több titulust kell mondani. Író, dalszerző, előadó művész, énekes, stb.
3: Polihisztor.
1: Folytatjuk nem sokára a beszélgetést.

0: Péter Siámi ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket.
1: Sziasztok! Jó hét, a Dunát láttam.
0: Valamikor egy 10 perccel ezelőtt volt egy ilyen elszólásod, hogy Péter, hogy a Bugi az egyetlen, aki tudja, hogy mikor lehet vagy kell téged megszakítani. Szerintem az egyetlen, aki megmer téged szakítani, nem?
2: Nem, ezt nem gondolnám.
1: Direkt nem szólaltam meg. Jó. Nem, te is nagyon jó vagy ebben egyébként. Mi dumáltunk már egy pár szor. Neked is jó a ritmus.
0: Érzés. Hát tudni kell, hogy ki mit szeretne és mikor, hogyan szeretné befejezni, vagy érezni.
1: Oké. Okay.
0: De jó, de hát ezzel te is így vagy, tehát, hogy akármit írsz, akármit szerzel, akkor pontosan tudnod kell, hogy hol vannak a sarkpontok benne, hogy hol van az, amikor itt most följebb kell vinni, lejjebb kell vinni, most valamilyen fordulat kell, egy művészembernek kell, hogy így működjön az agya.
1: Akarod, hogy megdöbbentselek?
0: Igen.
1: Mégis hát így a hallgatók kedvéért lehet érdekeseket. Nekem van rádióriporter szerkesztő diplomám, és vezettem egy sokat műsor. Tehát olyan milyen kényszenvedés lett velem beszélgetni.
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem.
1: Nekem se veled jó.
0: Szerintem te tök jól domálsz. Na, egymásra találtatok, és akkor a Bogi már ki is vette a részét egyébként a Müller Péter Siámi and Friends munkásságából, és ez a bizonyos előadás, amit ti csináltok, vagy közösen létrehoztatok, ez egy teljesen új, a ti zenei munkásságotokból, vagy zenei gondolatiságotokból táplálkozó vadi új előadás, vagy a Müller Péter Siámi and Friends-re épül, vagy a Csemer Bogi munkásságára épül, vagy ezeknek bármilyen mixe?
2: Válaszolok akkor én erre a komplex kérdésre. Szóval tavaly debütáltunk egy fesztiválon, szeptemberben, amire összeraktunk egy franciás estet azokból a sanzonokból, amiket mi kedvelünk és szeretünk. Ez egy másfél órás, tök komplex, komoly kis műsor a francia sanzon világába, és aztán ez így szemet szúrt egy-két szervezőnek, és kaptunk egy lehetőséget, hogy a Várkert bazárban csinálhatunk egy francia sanzon tematikára épülő rendszeres műsort.
1: Sorozatot.
2: Egy sorozatot tulajdonképpen, amit úgy álmodtunk meg a Péterrel, hogy akkor ez egy tematikus francia kultúr történeti dalok, felolvasások, anekdoták, személyes élmények, tehát egy ilyen betekintés, komplex betekintés így a francia kultúrtörténetbe, és minden egyes sorozatnak más a címe, más a tematikája.
1: Érdekességnek, hogy valamelyiktek tudja azt, hogy ez kinek a dala, hogy hát most nem mutatom dalammal, csak azt mondja, hogy pourquoi pleures-tu, pourquoi je revanche mise neuf sur toi?
0: Nem tudom, mondok valamit hasraütésből, Mirej Matyő.
1: Aha.
2: Nem tudom.
1: József Attila.
0: Hát elég távol jártam az igazságtól.
1: Most írtam neked egy levelet, hogy nem tudom, hogy láttad-e már, hogy ezt vegyük be valamilyen módon. De meg lehet is lehet zenésíteni, ez a proletár dal. És a következő résznek, amiért október 6-án lesz aktuális 7-kor a bazárban, Várkert bazárban, Parasztok és polgárok a címe. És most azt írtam a levélbe, hogy és proletárok, mert eszembe jutott a Jean de Proletter.
2: József Attilát.
0: Még mielőtt folytatnánk azzal, hogy mivel készültek ott a Várkert bazárban, a sorozat következő állomásán. Péter, te nem tudom, hogy szíveled-e vagy nem szíveled a szóvicceket, én elég rossz vagyok ezekben. Alapvetően sanzonokra épül és egy sorozat. Vagyis ez egy sanzonat?
1: Oda vagyok egészen. Jól áll neked, Roli, ezt most ne hagyd abba, és ne biciklizz egy darabig. Hölgyeim és uraim, önök nem látják, amitől mi néha elnémulunk. Tehát a Roli, aki egy sportember, azt hát voltak ebben darabokból, amit összerak van. A kezem már bekötve, én mondtam, hogy még esetleg jégkorongioznia kéne, mert a lába az
0: még ilyen
1: zavaron
2: éknek tűnik. Köszönjük a cím javaslatot amúgy, ő nagyon szellemes valóban.
1: Sanzonat az jó.
2: Ám a sorozatunknak van egy konkrét címe, Bonjour, la kultúra, az a címe, és október 6-án valóban az a címe a sorozat ezen estjének, hogy Parasztok és polgárok, ami lehet, hogy egy picit pár embernek, mi az parasztok, hogy nem lehet ilyen címet adni egy Várkert-bazáros sorozatnak.
1: Legyen szíves egy tojáslepényt parasztosa.
2: Na és arról szól, hogy gyakorlatilag ezt a polgárosodás időszaka, amikor tényleg bekerül egy munkás is a művész elitbe, és kiderül, hogy gyönyörű sanzonokat ír, és igazából mindenki hallgatja.
0: A Parasztok és polgárok, nekem erről az jut eszembe, és persze lehet, hogy rosszul. Értem, amit mondasz, de hogy ez nekem még nem tudom, ilyen nagy francia forradalom időszaka, és akkor visszamentünk a 18. századba, és akkor onnan kellenek anekdóták, meg
2: különböző dalok. Hát ezért kultúrtörténeti est.

0: Rátapintottál a lényegre. Gyere el, te vagy a célközönségünk.
1: Megvan már a setlist, a playlist. Kezdjük a dalokkal.
2: Alakult, tehát így javaslatokat tettünk. Ami nehezen kihagyható, az a George Brassens, aki hát halász paraszt legény létére hihetetlenül szofisztikált, nagyon-nagyon szellemes, mondjuk így a népdalszerűsége messze túlmutató, választékos, de ugyanakkor brutál, erotikus, pimasz, gyönyörű dalokat írt. Tehát nekem a kedvencem, az nem tudom, hogy lesz-e például, az a Brave Margot, az a derék kedves Margot, aki egy kis pásztorlány, aki talál egy kis cicát, és hát mivel jó szívű és bölcs, hát megnyitja a fűzőjét és elkezdi szoptatni, és akkor ott egy tekergő látja, szól a faluba, és az a refrén, hogy Quand Margot dégravé son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tehát amikor Margot szétnyitotta a fűzőjét, hogy a cicit odaadja a cicának, akkor a falu összes legény aprennagyja ott állt, és a fák körül kukolt. És ez egyszerűen, na de ennél jobbakat is írt. És most a Bogi is fog egy Brassenst énekelni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka. Bogi, énekesnő, előadó művész, és Müller Péter, Sziámi, énekes, előadó művész, író, polihisztor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Csemer Boglárka Bugi és Müller Péter Sziámi ülnek velem szemben a stúdióban. Üdv nektek még egyszer, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Köszönjük, hogy befogadtál minket.
3: Üdvözlünk mindenkit!
1: Október 6-án pedig ti foglaljátok majd el, hogyha fogalmazhatok így, a Várkert Bazárt, francia Sanzon sorozatotok következő állomásán. Parasztok és polgárok, ez a címe, jól emlékszem rá?
3: Csodálatosan, óriás.
1: És az imént a Péter már említett egy ilyen kicsit, hát mondjuk úgy, hogy 18 pluszos sztorit, hogy mi az, ami esetleg előfordulhatott ott abban az időszakban, Franciaországban, milyen anekdóták, milyen dalok, milyen dalszövegek vannak. Azért abban az időszakban még kicsit, mondjuk így, idézőjelben szabadosabb volt a stílus, a megnyilvánulás. Visszahozzátok azt, ami abban az időszakban jellemezte Franciaországot, a polgárokat és a parasztokat?
2: Figyelj ide, a Bogi beszállt, amint mondta az előbb, a Sziget zárókoncertről vendégként. És volt egy dal, amire én azt mondtam, hogy abból csináljunk egy duettet. Ez egy Szerelem az árt osztályon, az a címe, hogy Apokalipszis itt és most. Sziámisok szeretik, megismerik. És először meghökkent, hogy ezt neki be lehette vállalnia, vagy nem, és baromi jól csinálta, és csak úgy érzékeltetni azt, hogy milyen stilális merészséget tudhatsz mögöttünk. Mondjuk abban van egy ilyen rebbetét, az őrült csaj, aki beleszeret a betegtársába.
1: Ez azért tőled az elmúlt pár évben, évtizedben, amióta te ott állsz a különböző színpadokon, távol állt, tehát, hogy te ilyen, nem tudom, kicsit visszafogott.
3: Decens, nem? Igen. Ilyen kis
1: tehát, hogy te nem az a vamp csaj voltál fönt a színpadon.
2: Hát most nem tudom, hogy a szégyen vagy dicsőség, mi nagyon, nagyon szerettük ezt a tréfet. Mi felléptünk Richard Kleidermannal a arénában nem olyan régen, mert meghívott minket a Sanzonok hallatán, és a Bogi kifejezetten úgy jött ki a színpadra, mint egy rózsaszín habcsók.
3: Jaj, Jézusom!
2: Ilyen Andy Valóti, én nem láttam. Nem, baromi szép volt, és stilálisan nehezen elhelyezhető, aha, de hát a decens és a vagány, a Steyer és a mennyei között volt valami.
3: Ez már a 40-es. Ez sajnos.
1: Ez az új Bogi?
3: Megbolondulnak a nők, és akkor még úgy vannak vele, hogy vagy most még mutogatom magam, vagy
2: szerintem ez
3: volt.
2: Valami stylist volt, nem? Ez nem te vartod otthon, szerintem.
1: És jól érzed magad ebben a kicsit, nem tudom, szabadabb világban, amikor az ember, nem tudom, merészebben nyúl a történetekhez, a szavakhoz, a fogalmazásokhoz, és a saját megjelenéséhez?
3: Nem, hát nem hiszem, hogy kifordultam magamból. Ezek ilyen kis műfaji játékok, amiket bátrabban megengedek magamnak, mint korábban. De mondom, hogy ez azért a Péter hatása is, tehát bedobott olyan mély vízbe, amiből ki kellett jönni hitelesen, és meg kellett ugrani, és én úgy érzem, hogy akkor végül is sikerült, ő is elégedett.
1: Ehhez...
2: Nézd, bocsáss meg, de nálam mennek azért az a kulcsa, hogy lehet, hogy sokan ezt a brutálisan költői vonalat ismerik, vagy szeretik abban, amit csinálok, de én nagyon hajlamos vagyok a finomra, a rejtetre. Tehát én egy költő vagyok, csak elszaladtam a rock'n'rollba, és a Bogiba engem éppen ez a szemérmes visszafogottság kapott el, és közben éreztem mögötte a
3: tüzet, a szenvedélyt.
1: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy te azért a különböző színházakban, meg a különböző ilyen kultikus művészeti intézményekben, ahol színházi előadások születetnek, rengeteg időt eltöltöttél. Neked azért valamennyire bele kell látni az embereknek a személyiségébe, a Bogiba is, és tudni azt, hogy az neki jól állhat, vagy az benne van, csak eddig rejtve volt.
2: Hipertűzes lánya Bogi, ezt tudom, de viszont a viselkedésében pedig elképesztő méltóság teljes és visszafogott és szabatos. Na nézd, én egy intézményekről beszélsz, hát én soha nem szerettem vezető lenni sehol, de egy darabig kénytelen voltam igazgatni a Magyar Állami Operaházat. Nagyon jól ismerem az opera világot, ott nőttem föl, és aki azt hinné, hogy az opera az egy ilyen poros, prűd, nem tudom milyen műfaj, az rohadt nagyot téved, mert az opera volt a pop annak idején, és végtelenül merészen gondolkozott, szabadszájú műfaj volt, és az is maradt, ha figyelsz.
1: Október 6-án tehát mentek föl a színpadra a Várkert Bazárban, te változtál egy kicsit, mint ahogy az imént beszéltünk róla.
3: Te is úgy érzed, mert te is ismersz bocskorom óta.
1: Hát, én látom rajtad azt, hogy kinyíltál egyébként, de én csak ennyit mondok, hogy kinyíltál, jelentsen ez bármit is. Viszont a Péter nem változott a te hatásodra, vagy de?
3: Szerintem nem. Szerintem ezek ilyen egymásra ható folyamatok.
2: Iszonyú sokat vált.
3: Biztos, hogy én is.
2: Másmilyen voltam.
3: Kidomborítok benne olyan oldalakat, amiket mondjuk parkolópályára helyezett az elmúlt években.
2: Igen.
3: Biztos, hogy vannak ilyen oda-vissza hatások.
2: Hát írtam lemezére a Boginak egy csomó dalszöveget. Sőt, a mi dalunk lett a fővárosi állatkert himnusza. 160 éves az állatkert, és a
3: Nagyra nőhet című
2: dal. A Nagyra nőhet című dal lett az állatkert himnusza. Hát teljesen oda vagyok, hogy ennyire izgalmas új vizekre tévedek. Egy dolgot kérdezek, mert ugye parasztok, és ez a bocskorom óta, ez azt mondta, hogy bocskorom óta is, mert régen te bocskort hordtál, vagy hogy volt ez?
3: Nem, ez egy kis aranyos maci. A bocs.
2: Ja, igen, tényleg nekem Kormos István volt a mentorom, szégyen, hogy nem ez ugrik be, hanem egy cipő. Igen. Na mindegy, a cipő meg a barátom.
3: Igen, magyar nyelv szépsége.
1: Erre gondoltam, hogy azért szóviccekben, vagy nem tudom, ilyen összepakolásokban, átértelmezésekben azért elég jó vagy, amikor a Sanzon natot próbáltam, vagy...
2: Most kéne még egyszer versben, szóviccben elmondani, hogy...
3: Ilyesmi egy estünk, hogy ilyen szórakoztató is, de van mögötte tudás, dal, irodalom.
2: Annyira meg itt ilyen egymásnak estünk. Igen.
1: Hát akkor október 6-án a Várkert bazár nem zár, hanem Banyit, mert hogy ott lesztek.
2: Wow, megy ez, Zoli.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi, és Müller Péter, Siámi, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Csemer Boglárka Bogi és Müller Péter Szijjámi ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, eljól jöttetek, sziasztok!
2: Üdvözlünk mindenkit!
3: Szerbusztok, kezi csokon, jó napot kívánok!
1: Október 6-án, tehát közös estetek lesz a Várkert bazárban. Hogy kell elképzelni egy ilyen estet? Kimentek ketten a színpadra, mögöttetek a zenészek, a Péter mond egy kis adomát a 18. század végéről, te énekelsz egyet, aztán fordítva, vagy mi történt?
2: Ilyesmi.
3: Ott ilyen. Olyan is volt, hogy élből elkezdtünk énekelni. Ez egy nagyon szép dal volt, a Trián feldolgozásában egy ilyen breton-francia ének, az a címe, hogy Le Dauphin, és az volt az a dal, amit mind a hat gyerekemnek énekeltem, ha nem bírt el aludni csecsemő korában. Nagyon szép. Picit éneklünk belőle, jó? Megvan neked a második verset? Így van. Hát most kéne a Antal Gábor zongora kísérete, ami azért ott van, és mögöttünk pedig hát nem csak az látható, amit említettél, hanem van egy kolléganőnk, aki vetített előadás, Sipos Edit szokott nagyon jó kis vizsgáleket produkálni. A Dauphin az úgy van, hogy sur la lande déserte une femme

0: tea. És ezt, ha kellő halkan énekled, és forogsz körbe, akkor elalszik a gyerek. Ezt mindenkinek mondom, aki nem tudja elaltatni a csecsemőjét. Ez egy tuti altatóda. És egy kicsit ordítottam, mert én azt hittem, hogy Bogi majd a második verszakot énekli, és akkor
1: de
0: megjött,
1: hogy is, hát ilyetem be föllangosodtam.
0: Hát ez így kell, énekelni, hogy szülelom, de dizelt, és akkor elalszik.
2: De jó volt ez. Kicsit privát előadás, kicsit privát francia, chansonett itt a Kulturfitnessben, szóval ez lesz. Az adomák, a sztorik, azok megvannak. Lévén, hogy francia szakot végeztetek mind a ketten, a francia franc történelem benne van a fejetekben, a kezetekben, oda-vissza. Pontosan
1: azért tudjátok? Nincs oda-vissza. Tehát azért minden egyes estre nagyon komolyan fel kell készülni, kutatómunka, interjúkat olvasunk, interjúkat nézünk, én abból írok ilyen szövegszedetet, felszoktam azért olvasni így azoknak az alkotóknak a nem is életrajzát, hanem ilyen interjú, ollózást végzek ilyenkor, hogy úgy megértsék az emberek, hogy mondjuk egy Georges Brassens mögött milyen szellemiség volt, hogy gondolkodott, mint alkotó. És olyan érdekes interjúkat lehet olvasni velük, és annyira bírom ezt az egész chanson kultúrát, hogy azért, meg ezt szerintem ez a te generációt sajátja, Péter, mert akikről igazából beszélni szoktunk ezeken az esteken, azok még egy sokkal komplexebb művész emberek voltak.
2: Mennyire maradtok benne egyébként sztorik világában a zenészekhez, illetve a zenéhez kötődő sztorikban? Vagy el lehet-e menni úgy, hogy nem tudom, amikor Jean-Paul Belmondo a Trocadéron éppen udvarolt valakinek, de nem jött össze, akkor a háttérben, a hangszóróban, nem tudom, már említettem, Mirály Mátyő szólt.
0: Oké, okay, Caporaj C volt éppen, és egyhetes fejér nem volt rajtam. Na, szóval azt szeretném mondani, hogy én hagyományos módon ilyenkor általában egy tonnányi könyvvel a ónom alatt megyek haza a francia intézetből. Nagyon élvezetes, hogy újra föl lehet venni a tanulmányok folyamát, vagy vonalát, és akkor vonalát, valamit föl lehet venni. És akkor hát belebonyolodunk azokba a kultúrszövevényekbe, amikből érdemes egyet megépíteni. Tehát például én elég sokat fordítok, és fordítottam Boris Vian dalait, akit regényíróként sokan ismernek a Tajtékos Napokban ilyenekről, de rengeteg nagyon-nagyon jó dalt írt. Az egyik kedvencem az a Desertről, a Szökevény című dal, ami egy betiltott dal volt, és a Vianról például el lehetett mesélni azt, hogy ő úgy halt meg, hogy a Köpök a sírotokra című regényéből készült egy film, amit ő utált, és a premier vetítésen szívrohamot kapott, és meghalt, olyan dühös volt. 39 éves.
2: Nem
0: bocs, valami vidámat mondjam.
1: Nem igazából, a Péternek enélkül is van rengeteg anekdotája, szóval ő, vagy te, még találkoztál Jacques Chirackkal is, szóval mindig előhúzza.
2: Találkoztál az elnök úrral személyesen?
1: Igen,
0: Spájons zenekar, az hát ugye el kellett, hogy hagyja Magyarországot, ők az egyetlen igazi előzményünk, a barátaim, ifjabb Kurták György is egy darabig ottan zenész volt, de Péter Ogi, Hegedűs Péter, Molnár Gergely, aki mostan volt meg. Szóval Spájons az egy világszenzáció volt, és emigráltak Párizsba, nekem meg akkor került elő a vér szerinti apám, aki úgy akart bizonyítani, hogy azért vannak benne apai érzelmek, és ő jóba volt a Chirackkal, és elvitt hozzá, és a Chirack pillanatok alatt elintézte, hogy legyen próbahelyünk, koncert lehetősége a zenekarnak, a Spions nyitotta a Pompidou Centert, és egy lemezszerződést is elénk toltak a Felix Barclaynál. De nem csak a Chirackkal találkoztam, rengeteg mindenkivel, például Marlene Dietrichel, aki akkor már ágyban feküdt, nagyon beteg volt, és hozzá is fölvittek, és rengeteg egy francia színésznővel, akivel együtt éltem utána. Szóval volt hozama ennek a francia kultúrkötődésnek. De azért minden magyar.
2: Egy legeslegutolsó kérdés a végére. Téged, Bogi, amennyire én ismerlek, valamennyire ismerlek, téged egy strikt, szigorú csajnak gondollak, akinél, hogyha fölmegyünk a színpadra, és megvan a playlist, akkor azt fogja énekelni és végigcsinálni. A leírt szöveget meg elmondani. Amennyire én téged ismerlek, Péter, te meg, a jó, itt a playlist, de majd csinálunk valamit a színpadon.
0: Bírja a Bogi, az a csoda. Én azt hittem, hogy lerúg a első ilyennél is. Olyan jó kapcsolódik. Nagyon élvezetes.
1: Erről megkérdezhetnéd a saját zenekaromat, mert ők meg hozzá vannak szokva, hogy folyamatosan figyelni kell, és improvizálok valamit.
2: Igen.
1: Van egy váz, de hát figyelem az embereket. Aha. Tehát lehet, hogy kitalálsz valamit otthon, de nem biztos, hogy működik az adott koncertteremben. Tök más a hangulat, tök mások a vibe-ok, hogy ilyen divatos kifejezéssel éljek, szóval a zenészeim például hozzá vannak szokva, hogy ezt kiugrunk egy, kihúzok egy dalt, hirtelen hátra nézek, felhúzom a szemöldököm, és akkor tudják, hogy jön egy másik dal. De szóval nem vagyok ilyen strict, mert viszont ahhoz szerintem jó érzékem van, hogy a dramaturgiát tudom alakítani az adott szituációhoz rugalmasan.
0: Ennek tanulja vagyok sokszor. Tehát amilyen nehéz egy zenekart úgy megmozdítani, hogy ne hújon szét, akár érzel meg, akár zeneileg, annyira könnyű Antal Gabival együtt dolgozni, neki minden rezdülést ért, érez, és hogyha ne adj Isten, elrontok valamit, a Bobi sose szokott, mindent tud, az én szövegeimet is jobban tudja, mint én, de hogyha valami máshogy fordul, akkor Gábor abból mindig jobbat hoz ki, mint az eredeti, és ez egy nagyon-nagyon jó tudat.
1: Ugyanis Antal Gábor kísér minket zongorán, és október 6-án is ott lesz velünk.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Mi is nagyon köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a csütörtöki programajánló előtt állunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Mi a mai menü? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is megtekinthető az 1986-os magyar tévéfilm a Farkas Csapda, amit Bohák György rendezett, és hát a sztori az nagyon-nagyon érdekes, egy kicsit belemennék. Egy véletlen megismerkedésről szól, méghozzá arról, hogy egy ismeretlen férfi farkas csapdába lépve megismeri a szigeten elszigetelten élő család lányát, és szerelem szövődik köztük, amit a lány családja nehezen visel. Hát ez az alaphelyzet, amiben belecsöppenünk. Hát figyelj, szerintem nem hétköznapi ez a dolog, úgyhogy akit megfogott netán ez a nem hétköznapi szerelmi történet, annak ajánlanám tehát a Farkas Csapdát a Média Klikken.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a 100 Volt Celsius zenekar vezetőjével, Litvai Imrével, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Csemer Boglárkával, vagyis Bogival és Müller Péter Sziámival beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdő.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól a nemzetközi könnyűzenei világ aktuális kedvenceivel. Az este legelső neve Taylor Swift. A világhírű popdíva szeptember 25-én megjelent dala a Patient Zero, ami eredetileg az énekesnő 12. stúdióalbumán hallható. Az újdonság alapkoncepciója, vagy mondani valója külön érdekes, mivel arról szól, hogy az énekesnő figyelmezteti mérgező természetű exének új barátnőjét arra, hogy vigyázzon. A dalhoz készült videóklipben a mérgező exet egyébként sokunk kedvence Colin Farrell írszínész alakítja. Én a klipet is ajánlom mindenkinek, a Patient Zero pedig már is forog itt nálunk a Pet.

Tűnfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Kitekintőt hallgatod. Most egy visszatérő név következik a műsorban, aki nem más, mint a kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő Phoebe Bridgers, aki a zene mellett a filmvásznon is kipróbálta magát, ugyanis ez a dal Robert Pattinsonnal közös Primetime című filmjének

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez a kitekintő a legfrissebb nemzetközi zenei újdonságokkal, és természetesen Fekete Lacival. Most az amerikai DJ duo a Sophie Tucker következik, ami pár nappal ezelőtt debütált Tsunami című zenéjére, a szintén amerikai One Republic-kal állt össze. Az elektronikus zenei világ és a poprock egy érdekes keverék, ám aggodalomra semmi ok, a srácok tökéletesen vegyítették a stílusokat. A végeredmény pedig egy igazán nyárias, poppos dal lett, amit én már is mutatok neked itt a Petőfin, a kitekintőben. Yeah!

Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól. Most ismét egy remek kollaboráció eredménye következik, méghozzá a többszörös Grammy-díjas amerikai énekestől, John Legendtől, és a szintén Grammy-díjas énekestől és rappertől, Pharrell Williamstől. A mindjárt hallható Fireflies című dal egyébként John Legend október 23-án megjelenő News című lemezén lesz hallható, még számos más minőségi dal kíséretében, ám itt nálunk már most is meghallgathatod, mint az új zenei anyag egyik első ízelítőjét. A zenéhez egy fekete-fehér videóklip is készült, amit 4 nap alatt már több mint 1 millióan láttak. A dal pedig, már is hozom neked, én itt a Petőfin, ez a Firefly.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában még egy remek darra a kitekintő szól. Mai óra zárunk az amerikai post-punk zenekar, a Protomartyr, és idei friss daluk, a The Old Hotel. A csapat még 2010-ben állt össze, azóta pedig folyamatosan alkotnak. A The Old Hotel pár nappal ezelőtt debütált, egészen pontosan szeptember 25-én. A dal a csapat friss Hotel You Sona című lemezén hallható eredetileg, most pedig órazáróként én mutatom neked itt a Petőfi kitekintőben.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában a magyar zenék, illetve a sportlövészet világában fogunk kalandozni, hogy ez a kettő hogy kapcsolódik egymáshoz, az ebben az órában kiderül, és már itt ül velem szemben a stúdióban az Él a Zene program főszervezője, kitalálója, ötletgazdája Nagy Szabolcs és Pekler Zalán sportlövő. Köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok. Kezdjük azzal, hogy magyar zene, és akkor fordulok hozzád, Szabolcs. Pár évvel ezelőtt kitaláltad, hogy mi lenne, hogyha annál egy ilyen platformot a magyar zenének, ami a Petőfi Rádiónak van, hiszen csak magyar zenét játszunk. Te viszont egy kicsit ezt mondjuk úgy, hogy szofisztikáltad.
2: Akár lehet így is fogalmazni, igazából még a Covid idején indult el ez az Él a Zene kezdeményezés, egy teljesen hétköznapi helyzet hozta az ötletet. Zuglóban egy hipermarketben vásároltam, ahol arra lettem figyelmes, hogy kizárólag korunk amerikai popzenéje szól a hangszórókból, és arra gondoltam, milyen jó lenne, hogyha magyar zenék is szólhatnának ezen a helyen, illetve további más helyeken is, és megkerestem háttérzene szolgáltatókat azzal az ötlettel, hogy csináljunk egy olyan napot, amikor kizárólag magyar zenék szólnak a lehető legtöbb helyen. Ja, a háttérzene szolgáltatók azok a cégek, akik gondoskodnak arról, hogy boltokban a háttérben, amíg mi vásárolgatunk, addig zene szóljon, és hogy milyen zene szóljon. Alapvetően Magyarországon van 6-7 háttérzene szolgáltató, és a nagy részük rábólintott erre az ötletre, és innen indult az egész.
1: Ez úgy indult, hogy oda mentél, bekopogtattál ilyen klasszik módon, hogy akkor sziasztok, Nagy Szabolcs vagyok, esetleg meghallgatnátok az ötletemet? Te már elég régóta benne vagy ebben a szakmában, foglalkozol kommunikációval, marketinggel, nem tudom, ismerted-e őket korábban? Vagy csak szimplán oda mentél, hogy bemutatkozni, ötletem van?
2: Attól függetlenül, hogy a zeneiparban már jó ideje benne vagyok, én a háttérzene szolgáltatókkal nem voltam kapcsolatban, nem volt velünk dolgom, tehát ezek hideghívások voltak. Picseltem pár percet.
1: Volt, ahonnan elhajtottak?
2: Volt olyan, aki nem csatlakozott az ügyhöz. Alapvetően a két nagy a kezdetek óta benne van, a 3G multimédia és a Mood Media, és többen mellettük még csatlakoztak, de nem mindenki. Nem volt olyan elutasítás, hogy ez egy hülye ötlet, és mi ebben biztosan nem szállunk bele, hanem egyszerűen nem éreztek magukban energiát ahhoz, hogy ebben aktívak legyenek.
1: A Covid idején történt, magyar zenéket szerettél volna hallani, vagy de jó lenne, hogyha magyar zenék mennének hangszórókból, és akkor egy metalikás pólóban ülsz velem szemben a stúdióban.
2: Elnézést kérek, a Metallica is játszott magyar dalt.
1: Na, majd visszatérünk ennek a történetnek a folytatásához, viszont Zalán, fordulok hozzád. Sportlövő vagy, ami alapvetően hát egy zenementes cucc, hogyha az ember odaáll, és akkor neki ott 10 métert, vagy nem tudom, 40 métert lőnie kell, akkor nem biztos, hogy zene szól a fülében.
3: Igen, amikor az emberek elképzelik a sportlövészetet, akkor szerintem egy ilyen csendes szobába nagyon nyugodt embereket képzelnek el maguk elé, de egyébként a mindennapos edzéseinknek a része a zene, és a versenyeken is szól egyébként a zene. Ez egyébként egy előírás is a Nemzetközi Szövetség részéről, hogy az versenyzés közben kint szólnia kell a zenének, nagy valószínűséggel ez ilyen közönségcsalogató dolog. De egyébként a sportlövészet egy nagyon monoton sport, nagyon hát megpróbáltat minket a mindennapokban is, és amikor már egy 3-4 órát leedzettünk, akkor sokszor előjön az, hogy akkor most már muszáj meghallgatni valami zenét, hogy ezt a maradék 1-2 órát is meg tudjuk 100%-osan csinálni. Nyilván azért akkor nem a pörgősebb zenék irányába megyünk el, mert az meg akkor meg felviszi a pulzust, hogyha nagyon élvezzük azt az adott zenét, és hát nálunk egy-egy szívverés is okozhat akár ugye hibákat az eredményünkben, de elindulunk egy nyugodt irányba, nyugodt zenéket hallgatunk, hogyha meg kell említeni egyet, akkor Korda Gyuri bácsinak szoktam a Nem vagyok ideges, fölnyugalom című számát említeni, egyébként ezt már megszerettettem a csapattársaimmal is, legtöbbször egyébként én szoktam szolgáltatni edzéseken és versenyek előtt is a zenéket.
1: Amikor benne vagy egy ilyen versenyhelyzetben, hogy éppen lősz, vagy lőttök, akkor csomó embernél lehet látni, hogy füldugó van a fülében. Neked is szokott lenni? Nem úgy, hogy akkor rendes ilyen, nem tudom, zenehallgató füldugó, hanem amit betesznek az emberek, hogy mindenféle hangot kizárjanak.
3: Így van, igen, ilyen zajcsökkentő füldugót. Hát szerintem a versenyző 90%-a használ, én is közéjük tartozom, használom, mert egyébként Nyilván egy-egy versenyhelyzetbe érhetnek olyan külső zajok minket, amik megzavarhatnának, és ez a füldugó ez azért ez meg tudja előzni, tehát a rossz zajokat kizárja, ha így mondhatom.
1: Kis füldugó, amit az emberek alváshoz használnak, és csak bele kell tenni ez a szivacsos, vagy ami a halálos fegyverben van, és akkor Mel Gibson megy, és akkor fölteszi a fejére azt a hatalmas nagy fejhallgatót.
3: Van egyébként olyan is, aki ezt a hatalmas nagy fejhallgatót használja, de egyébként nekem olyan van, amit beleöntöttek a fülembe, és akkor azt nem tudom, hogy pontosan milyenek a procedúrája, de akkor ezt így teljes mértékben felveszi ugye a fülem formáját, és ezáltal is ugye minél több zajt ki tud zárni.
1: Hát ez kb. Olyan, mint a zenészeknél, amikor a monitor hangforrat belönti.
3: Ugyanígy kell elképzelni.
1: Hát akkor kérlek szépen, itt az ideje, hogy akkor egy olyat öntes ki, amiben egyébként a Korda Gyuri bácsinak a zenét is hallgathatod.
3: Igen, igen, de versenyszituációban viszont tilos zenét hallgatnunk. Akkor csak kívülről jöhet a zene, de edzésen teljes mértékben megengedett, akkor esetleg jól jönne.
1: Hogyha bármilyen ilyen edzős videó belefut az ember a különböző közösségi oldalakon, akkor azért alapvetően itt a kicsit erősebb, rokkosabb zenék szoktak feljönni, amikor nem tudom, például Maradona rúgdossa a labdát. Nyilván te is belefutottál. Ott azért nem az van, hogy akkor Korda Gyuri bácsi, vagy nem tudom, James Blunt szól éppen, Goodbye my lover.
3: Igen, a Maradonán általában az Opus Life is Life szokott előjönni, egyébként nagyon imádom Maradonát, meg nagy foci rajongó is vagyok. Hát igen, a sportlövészetet általában egy ilyen, nem tudom, egy klasszikus zenével lehetne párosítani, de egyébként, ha mondhatom így, egyébként szinte művészet, amit csinálunk, mert tényleg század meg ezred milliméterekről van szó egy-egy eredménykülönbség között, és hát ott is azért előfordul a tarok is, mert egyébként azon a vonalon is mozgok elég rendesen.
1: Hogyha átfordítom ezt az egészet, hogyha század meg ezred milliméterekről beszélünk, akkor lényegében nyilván te is láttad a filmet, a Mark Wahlberg a főszereplője, orvlövész. Te vagy a magyar Mark Wahlberg?
3: Mondhatni.
2: Hát Európa legjobb sportlője hivatalosan.
3: Igen,
2: hát Mark Wahlberg szerintem nincs a közelébe Zalánnak.
1: Jó, de ő mennyi 2-3 kilométerre lője? Az azért elég más távolság.
3: Nagyon más tészt egyébként a maga mesterlövészet, meg ugye a sportlövészet. Kipróbáltam én is magamat egyébként ilyen helyzetben is. Nyilván van egy kis versenyelőnyöm, mert azért tudom, hogy mit, hogyan kell, és van azért a kidolgozott technikám, de nagyon más, és nagyon tisztelem egyébként, akik ilyen katonai szinten csinálják, mert rettentő nehéz. Hát amikor egyébként egy ilyen 2 kilométeres lövésről beszélünk, akkor még ez szinte teljesen elképzelhetetlen, de még a föld görbületét is bele kell számolni a lövésbe, hiszen 2 kilométeren ugye már azért van egy mérhető foka annak, hogy a föld mennyire görbül. Hát a szélről meg nem is beszélve, még nálunk 50 méteren is hatalmas jelentősége van a szélnek, de hát hogyha 2 kilométerről beszélünk, akkor az első 500 méteren keletről fúj, a következő 1 kilométeren meg nyugatról, hát akkor igen, kell oda az ember mellé már még egy ember, hogy azt kiszámolja gyorsan ott a papíron, és akkor javasolja, hogy mennyit kell rákattintani.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Pekler Zalán sportlövő, Európa legjobb sportlövője, illetve Nagy Szabolcs az Él a Zene kezdeményezés alapító főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pekler Zalán sportlövő, illetve Nagy Szabolcs, az Él a Zene program alapító főszervezője ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Hello, hello!
4: Szia.
2: Beszéltünk az imént arról, Zalán, hogy te, amikor éppen versenyhelyzetben vagy, akkor nem hallgat zenét, de edzésed igen, hogy milyen zenéket

0: vagy egy fogorvosi rendelőben, vagy egy fodrászatban, vagy egy kávézóban, és akkor boltokban, hipermarketekben magyar zene szól, és alapvetően már korábban is volt arra vonatkozóan ötlet és kezdeményezés, hogy a sportot is minél jobban bevonjuk. Azt hiszem, hogy a második alkalommal történt az, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség is csatlakozott az ügyhöz, és abban az évben, abban az időszakban volt világkupa Szegeden, és akkor aznap, az Él a Zene az a napján magyar zene szólt, illetve a Tour de Hongrie is abban az időszakban zajlott, és akkor aznap azokon az állomásokon szintén magyar zene szólt, és akkor ezt a sportvonalat tavaly sikerült bővíteni, és az idei évre meg még jobban kibővíteni. Elég sok sportesemény, meg sportklub csatlakozott az ügyhöz, idén jégkorong mérkőzéseken, kézilabda mérkőzéseken, vízilabda mérkőzéseken is szól magyar zene. Úgy alakult, hogy idén, vagyis ezen a hétvégén nincsen labdarúgó forduló, ilyen NB1-es válogatott szünet miatt, illetve kézilabdában is a nőknél szintén szünet van, mert éppen Romániában játszanak, de ennek ellenére azért sikerült sok sporteseményre bejutatni magyar zenét.
1: Az FTC is csatlakozott hozzá, minden jól megy.
0: Így van. Az ő esetükben, ha jól emlékszem, akkor férfi kézilabda mérkőzésen és férfi vízilabda mérkőzésen, mind kettő értelemszerűen hazai mérkőzés, náluk magyar zenék szólnak.
1: Zalánról már beszéltünk az imént, hogy ő sportlövő, és nagyon szívesen hallgat magyar zenét, meg ő is elmondta, viszont rajta kívül azért még vannak nagy követei ennek a bizonyos Él a Zene programnak idén.
0: Igen, a kezdetekben ismert zenészek, zenei alkotók voltak a nagykövetek, és minek után ennyire kibővült a sportvonal, gondoltam arra, hogy milyen szuper lenne, hogyha ismert, népszerű sportolók lennének a nagykövetek, ráadásul ez egy szerencsés helyzet, hogyha mondjuk szeretik is a zenét, és a magyar zenét, ahogy ez a Zalánnál is így van, és ebben az évben Szemerei Zsófi a magyar kézilabda válogatottnak és a Győr Audio kézilabda klubnak a kapusa, illetve Pignicki Fanni VB bronzérmes ritmikus sportgimnasztikázó, és Takács Boglárka olimpikon, aki minden idők leggyorsabb magyar futója, vállalták a nagykövetséget Zalán mellett.
1: Hogy történt, hogy megkeresett téged a Szabolcs? Egyszer csak csengett a telefonod, valahonnan előkerítette ez a rossz életű a telefonszámodat, vagy már ismertétek egymást korábbról?
2: Hát, ami a sztorinak a pikantérje, hogy már egyébként tavaly megkeresett ezzel az ügyel kapcsolatban.
1: De akkor leráztad, még sikerült.
2: Hát akkor fél éves volt a kisfiam, és egy ilyen nagyon-nagyon komoly alvási regresszióban szenvedett az egész család akkor, úgyhogy én mondtam, hogy én ezt most nem tudom bevállalni, mert akkor nem fogom túlélni ezt az évet, de egyébként a lelkére kötöttem már tavaly, hogy jövőre, hogyha további sportolók lesznek a nagykövetek, akkor mindenképpen keressen meg engem, mert nagyon érdekel az, amit ő ezzel át akar adni az embereknek, és nagyon örültem, hogy akkor idén csörgött a telefon, már akkor el volt mentve, tudtam, hogy akkor most mi fog következni, és hát előszeretettel vállaltam el ezt a titulust, mert hát nagyon szívesen kiállok a magyar zene mellett, és minden olyan kezdeményezés mellett, ami akár a magyar zenét előrébb tudja vinni.
1: Azt mondtad, hogy fél éves volt a kisfiad, és mindenféle alvási problémák voltak. Azon gondolkodom közben, hogy azt említetted, hogy egy szívdobbanás is, vagy nem tudom, egy akármilyen külső zaj, vagy akármi, azért ott ezred-század millimétereket jelenthet neked. Hogyha nem alszod ki magad, akkor az centiket jelenthet, nem?
2: Abszolút, abszolút. Volt egy olyan két hónap, ami azért nehezen csúszott le, de hál' Istennek túl vagyunk már ezen, most már másfél éves a kisfiam, nagyon jól alszik, nagyon remélem, hogy ezt a jó szokását meg fogja tartani. Én is ki tudom aludni magam, de egyébként a tavalyi évem nem volt rossz, tehát úgy néz ki, hogy kevesebb alvás is menedzselhető a dolog. Tavaly VB 6. voltam, pont egyébként ott ősszel, amikor ez a nehéz időszak volt. Hát most egyébként ugye világbajnokságra készülünk, most tudok aludni, úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy akkor így most mit fog ez eredményezni.
1: Majd beszélünk arról, hogy mi van mögötted, meg mi áll előtted versenyek szempontjából, eredmények szempontjából, viszont hogy elmentek egy búcsúba, egy vásárba családostul, akkor a gyerkőc vízipisztolyt kap, meg mindenféle játékpisztolyokat?
2: Hát majd mindenképpen fog, most még nem ért el abba a korba, de hát szerintem a apukájától fogja örökölni a

0: fegyverek szeretetét, úgyhogy biztos, hogy hamar meg fog ismerkedni ezzel a területtel.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pekler Zalán, sportlövő, illetve Nagy Szabolcs, az Él a Zene program alapítója, főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Nagy Szabolcs, az Él a Zene program alapító főszervezője, illetve Pekler Zalán sportlövő, az idei Él a Zene egyik nagykövete ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, srácok, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Szia. Hello, hello!
2: Folytassuk veled, Szabolcs, szóval, hogy 5. alkalommal kerül idén megrendezésre. Az elmúlt 5 év alatt nyilván folyamatosan bővült azoknak a háttérzene szolgáltatóknak, illetve hát egységeknek, talán fogalmazzak így, a száma, amelyek csatlakoztak. Ez az önkéntes, nem? Tehát, hogyha valaki, nem tudom, most nyitott 3 napja egy edzőtermet, vagy 3 hete egy edzőtermet, nincs háttérzene szolgáltatója, hanem csak ott magának, nem tudom, akármilyen streaming csatornáról, platformról csinálja ezeket, akkor nyugodtan csinálhatja ő is azt, hogy akkor csatlakozik hozzá. Nem kell bejelentenie, vagy kell bejelentenie neked, hogy akkor beírod a kis Excel táblátba?
3: Nem kell bejelentenie, teljesen önkéntes. Egyrészt senkinek a fejéhez nem nyomok fegyvert, bár ehhez most már van egy emberem. Másrésztről meg az elmúlt években is több esetben előfordult az, hogy vagy utólag értesültem róla, vagy néhány nappal ezelőtt, vagy előtte írtak rám e-mailt, hogy egyébként mi is csatlakoznánk. Volt ilyen étterem is, sportklub is, alapvetően az egyik, most nem tudom melyik, Székesfehérvári Hoki Egyesület is így csatlakozott, hogy hallottak erről az ügyről, és akkor ők is játszanának zenét, nem baj? Nem baj.
2: A zene, a magyar zene. A magyar zene az azt jelenti, hogy all in, és akkor belefél onnantól kezdve, hogy Széchipál, vagy mehetünk korábbra vissza, hogy Hofi Géza, egészen odáig, hogy akkor nem tudom, Krúbi, vagy Des, vagy megkötés, hogy akkor az elmúlt, nem tudom, 5 évből, 10 évből származó zenék, és akkor a 2000 előtt a hip-hop boyzal már nem foglalkozzunk.
3: Ja. Igen, ez nagyon fontos, hogy alapvetően bármilyen magyar zene elhangzásának örülünk. Ugye sok esetben a boltoknál azért megvan a zenei arculat. Tehát most én hiába akarnék egy Széchy Pállal nyomulni, hogyha azt mondja a sportruházatbolt, hogy ők már pedig csak az Ariát és Betonhofit játszanának. Az a lényeg, hogy magyar zenét játszanak, hogy milyen korszakból, milyen stílusból, az lényegében mindegy.
2: Neked milyen a zenei ízlésed? Zalán, fordulok hozzád. Korda Gyuri bácsit már említetted. Mi az, ami közel áll hozzád magyar zenék szempontjából? Mehetünk vissza, nem tudom, 70-es, 80-as évekig LGT, Omega, Illés, stb. Vagy inkább, nem tudom, a Bagusi Brothers Company, vagy már az is nagyon régi?
4: Nagyon széles egyébként a paletta. Hát hál' Istennek egyébként apukám meg a családom nagyon megszeretette velem a régi magyar zenéket is. Hát itt, hogyha említenem kell párat, én egyébként a Piramis nagyon szeretem, a V-motorok, vagy akár egyébként az Illést is, vagy Edda, vagy Kártagó, tehát nagyon széles, nagyon jó zenéket csinálnak, de egyébként a mai mainstreambe is otthon mozgok nagyon, tehát egyébként Betonhofit nagyon szeretem, Jude Law-t. Nyilván az edzéseken megválogatjuk, hogy mi passzol az edzés munka elvégzéséhez, de otthon a magánéletben meg aztán van minden.
2: Külföldit is hallgatsz nyilván.
4: Igen, nyilván külföldit is hallgatok, de azért komfortosabban érzem magam a magyar zene vonalán, de természetesen azért otthon jó pár külföldi előadó is megfordul.
2: Maradjunk egy kicsit az edzésnél, többek számban beszéltél róla, hogy megválogatjuk a kis klubtársaiddal, csapattársaiddal, vagy az edződdel.
4: Is. Egyébként én a Nemzeti Lőtéren készülök itt Budapesten, ahol azért nagyon sok válogatott társam megfordul, ezáltal nagyon sok közös edzésünk van, és hát nyilván azért, amikor közös edzésről beszélünk, akkor azért meg kell válogatni, hogy az ember milyen zeneszámokat játszik le, nehogy Isten mondjuk nehogy zavarjon mondjuk az egyik társamat, mert ő mondjuk nem szereti a régi zenéket, úgyhogy azért van egy ilyen megszokott bevett lista, ami mindenki rábólintott már egyszer. Az edzőmmel hát azért nehéz megegyezni, mert neki kicsit más vonalon mozog az ízlése, de hát ettől szép az élet, hogy mindenkinek más jön be.
2: Az edzés az mit jelent nálad, nálatok sportlövőknél, hogyha veszünk egy ilyen kicsit dinamikusabb sportot, nem tudom, atlétikából bármit, foci, stb. Ott alapozás van, futás van, be kell feküdni abban, nem tudom, fekvenyomópadba, stb. Nálatok sportlövőknél szintén van ilyen, vagy ti csak arra koncentráltok, hogy akkor a szemetek legyen jó, meg a célzó vizet igyátok meg, mielőtt lőttök?
4: A mai világban nagyon széles körű egyébként nekünk is az edzésmunkánk, fizikai edzést is végzünk, heti 2-3 alkalommal alkalommal, aha, mert egyébként a mai sportvészetben elengedhetetlen az, hogy fizikailag is az ember toppon legyen, de azért az edzések nagy százalékát azért a nagyon monoton sportlövő technikai edzések foglalják el. Hát kívülről egyébként nagyon unalmasnak tűnik, mert mondjuk 3 órán keresztül ugyanazt a mozdulatsort csinálom rezzenéstelenül, meg érzelemmentesen, de belülről azért meg kell harcolni minden egyes lövésért, és egyébként egy edzés is annyira meg el tud fárasztani mentálisan, hogy van, hogy szinte már csak hazaesek, pedig egyébként most nagyon közel költöztem a lőtérhez, úgyhogy már az utazással se kell bajlódni. De igen, nem egyszerű sport.
2: 3 órán keresztül ugyanazt a mozdulatot végzel. Befekszel, vagy támaszkodsz-e, vagy tartod kézben, aztán utána, amikor lőttél, 8-10 golyó van-e benne, vagy egyesével cserélni kell, majd mindjárt elmondod, de hogy ez 3 órán keresztül borzasztóan monoton, hogyha az ember gerelyhajít, vagy hogyha focizik, ott azért van, vagy sakkozik, tök mindegy, ott azért nem tart ilyen hosszan, jó, egy sakkparti azt tarthat mondjuk ennyi ideig, de hogy mindig van benne valami változatosság, te meg ott állsz, és annyit csinálsz, hogy beleteszel egy újabb töltényt, aztán utána megint lősz, megint lehúzod a csövet, megint beleteszed, megint lősz, tehát hogy ez Jézusom!
4: Igen, elképzelni is nagyon nehéz, és igen, egyesével kell megtölteni a fegyvert, úgyhogy még az se lehet, hogy mondjuk 10 lőszert berak az ember, és akkor elintézi. Egyébként volt tapasztalatom más sportágakban is, tehát én egyébként fociztam 14 éves koromig.
2: Húztál is talán.
4: Húztam is, igen, úgyhogy főleg a foci után azért nagyon éles váltás volt az, hogy akkor be kell állni a lőállásba, és akkor nem dumálhatok a mellettem lévőkkel, meg nincsen semmi rögcsérés, hanem tényleg a munkát el kell végezni. Nyilván egyébként a foci edzésen is el kell végezni a munkát, de nagyon más a kettő. Eleve ugye most egy egyéni sportról beszélünk, a foci hát az meg főleg ugye csapat. De mind a kettőt nagyon szerettem egyébként, és amikor 14 éves koromban elértem, akkor el kellett azért dönteni, hogy akkor melyik mellett teszem le a voksomat, mert azt tudtam, hogy szeretnék sportoló lenni. De hát az nem titok, hogy azért a fociba valószínűleg nem lettem volna ilyen szinten, sőt biztos, és a lövészetet pedig nagyon szerettem. Úgyhogy akkor leraktam a stoplicipőt, és jöttek ezek a remek monoton edzések, de nem azért mondom, tehát ne rettentsen el senkit, mert hogyha megszereti a sportlövészetet, akkor nem fog feltűnni az, hogy 3-4 órán keresztül ezt csinálja.
2: Hát vagy lehetett volna keverni úgy a kettőt, hogy a klasszik régi focilabda, ez a fekete-fehér, rotring ceruzával egy-egy pöttyöt rátesztek valahová, kipakoljátok 30-40 méterre, azokat kéne eltalálni.
4: Na, ezzel még nem gondolkodtam, de nem rossz ötlet.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Pekler Zalán, sportlövő, illetve Nagy Szabolcs az Él a zene program alapítója, ötletgazdája, főszervezője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Pekler Zalán sportlövő, illetve Nagy Szabolcs az Él a Zene program alapítója, ötletgazdája, főszervezője ülnek velem szemben a stúdióban. Zalán egyébként az idei egyik nagy követe az Él a Zene programnak. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok.
2: Hello, hello. Szia.
1: Van külön feladatod egyébként az Él a Zene programmal kapcsolatban, Zalán, ebben az évben?
2: Igazából a sajtóeseményeket járjuk most így egymás után, rádiókba veszünk részt beszélgetéseken, meg egyébként nekem, én azt tartom a feladatomnak, hogy minél több emberhez eljutassam ezt a kezdeményezést, és szerintem ezt egész jól művelem, hogyha lehet így mondani. Nagyon sok sportársamnak már jeleztem, hogy létezik ez a kezdeményezés, valamint a magánéletben a barátoknak is meséltem róla. Egyébként nagy részük nagy örömmel fogadta ezt, nem hallottak még róla, és nagyon remélem, hogy azáltal, hogy én mondjuk elmondom 50 embernek, ők még tovább viszik ezt a hírt, és akkor egyre több emberhez eljut ez a remek kezdeményezés.
1: Mit látok egyébként, Szabolcs, fordulok hozzád, hogy mennyire népszerű ma magyar zene, hogyha háttérszolgáltatókat veszünk, mert hogyha bemegyünk egy akármilyen bevásárlóközpontba, hát szerintem nem túl sűrűn hallunk Dest vagy Bongort vagy akárki mást.
3: Abszolút, tehát az elmúlt évek tapasztalata is az volt, hogy az Él a Zene napján bekerültek bizonyos magyar előadók és dalok a háttérzene szolgáltatóknak a lejátszási listájába, és azok szerencsére volt, hogy fél évre is beragadtak. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenképpen eredménye van, de a legfontosabb az, és most egy másik példát tudnék mondani, mondjuk a virágkiállítást, vagy virágkarnevált, ahol mondjuk Debrecenben végigvonulnak a hatalmas virágköltemények, és nem arról szól, hogy most akkor minél több virágot vásároljál még, mert úgyis majd névnapokon, szülinapokon és egyéb nagy eseményeken vásárolnak virágot, hanem hogy szebbé tenni egy napot. És alapvetően erről is szól az Él a Zene, hogy egy olyan napot, amikor magyar zene szól, amikor jó magyar zenék szólnak, amikor bemész a boltba, és azt veszed észre, hogy egy tök jó régi kedvenced hangzik el, illetve ahogy említettem, a Covid alatt idején indult ez a kezdeményezés, amikor nem voltak koncertek, események, fesztiválok, a zenei módon háttérbe szorult, és nagyon fontos volt az, hogy a magyar zenét demonstrálni, hogy a zene él, hogy köszönjük azoknak az előadóknak, alkotóknak, akik megírták ezeket a dalokat, akik eljátsszák ezeket a dalokat, a munkájukat, és igazából ez a köszönetnyilvánítás a mai napig kitart.
1: Az, hogy mi a jó magyar zene, az nyilván egyéni ízlés kérdése, mindenkinek más tetszik. Neked egyébként, hogyha ízlésről beszélünk, magyar zene, az mi az, ami bejön, mi az, ami Nagy Szabolcshoz, az alapítóhoz, főszervezőhöz, Él a Zene közel áll?
3: Én is nagyon-nagyon széles spektrumon hallgatom a zenéket, a magyar zenéket, tehát a jazztől kezdve a hip-hopon át a rockig bezárólag. Alapvetően, hogyha súlyozni kellene, akkor az én lejátszómban a torzított gitár az jelentősen jelen van, de hangulatfüggő. Tehát a kocsiban például rendszerint komoly zene szól. Hogyha edzek, akkor biztos, hogy nu metal vagy punk zenét hallgatok.
1: Vissza hozzád még, Zalán. Számtalan versenyen részt vettél már az elmúlt években. Most mi az, ami előtted áll? Mire készülsz ott a Nemzeti Sportlőtéren?
2: Jelenleg most a novemberi világbajnokságra készülünk, azért is, mert ez lesz az első kvótaszerző esemény.
1: Már Los Angeles?
2: Így van, igen. Most már célkeresztben Los Angeles. A következő két év az mindenképpen nagyon sűrű lesz ebből a szempontból. Kvótaszerző versenyről fogunk utazni. Hát nagyon remélem, hogy minél hamarabb sikerül megszerezni a hőnállított kvótát, és akkor a harmadik olimpiámra már nekiállhatok készülni, nyilván most is készülök, de akkor azért egy nagy teher leesne az ember válláról, hogyha már meglenne az a kvóta, és akkor már csak az olimpiával kelljen foglalkozni.
1: Hogyha valaki sportfelszerelést szállít repülőgépen, Los Angeles nincs közel, oda nyilván repülőgépen mentek, akkor megveszi hozzá a külön jegyet, és akkor azt viheti. Na most az van, hogy nálad a sportfelszerelés egy fegyver.
2: Igen, és ez nagyon megnehezíti egyébként az utazásainkat. Hát általában, hogyha az ember utazik, akkor másfél órával mondjuk kimegy az járat indulása előtt. Hát nálunk, hát Kínában egyébként igen, akár a 8 óra is előfordulhat. Volt például olyan atrocitásunk Kínában, hogy egyesével megszámolták a lövedékeinket, és hát úgy képzeljétek el, hogy 500 darab van egy dobozba, és annak ellenére, hogy egy bontatlan doboz volt, kibontották és egyesével megszámolták, ez nyilván egy jó órát elvett az életünkből, de igen, be kell tartani nyilván a szigorú szabályokat, ezzel sosincs probléma, csak hát rengeteg időbe telik.
1: Mindjárt folytatjuk a versenyekkel, viszont egy kis kitérő kérdés, hogy elmentek, nem tudom, vásárba akármi, céllövöl, de az befigyel még neked, vagy csináltál ilyeneket korábban, ahol egy kicsit állítólag meg is van a puskának a csöve hajlítva?
2: Pár évvel ezelőtt még igen, és valóban egyébként meg vannak cinkelve kicsit azok a fegyverek, de ilyenkor mindig több kört kell befizetni, ez a jó tanácsom. Az első körben meg kell nézni azt, hogy akkor hogy is van megcinkelve a fegyver, merre megy, és akkor utána a következő körökben már rá kell célozni nyilván, és akkor onnantól kezdve csak siker van. Általában egyébként a harmadik kör után már szoktak tiltani róla, hogy akkor te többet nem lövetsz. Légy szíves, hagyd el a helyszínt.
1: 3000 forintért túl sok az ajándék.
2: Igen.
1: Hogy van ez megcinkelve? Te mit látsz, mint profi, mint sportlövő? Tehát, hogy csak a cél kereszt van egy kicsit el jobbra-balra húzva, vagy maga a cső is?
2: Hát, ha már maga a cső is el lenne görbítve, akkor aztán már tényleg végképp nem lehetne eltállni. Nagy valószínűség a célzó berendezés, maga a célzóka, de akár egyébként a rugó erősségén is lehet állítani, hát elég sok rétű a dolog, amiben bele lehet nyúlni, de hamar ki lehet ezt tapasztalni, hogy akkor merre is visz az adott fegyver, és akkor utána erre lehet adaptálódni.
1: Számtalan helyen megfordultál már eddig a világban a versenyek szempontjából, volt Dél-Amerika és volt Európában egy csomó helyen. Mi az, ami eddig neked a legnagyobb, hát nem tudom, sikert, örömöt jelentette? A kettő kapcsolódhat egymáshoz, de el is válhat egymástól. Hol érezted magad a legjobban, és ez kapcsolódik a legjobb eredményhez?
2: Nem kapcsolódik hozzá egyébként. Én a legjobban egyébként magamat Brazíliába szoktam érezni, Rio de Janeiroba. Hát félig meddig a szívemet mindig ott hagyom, amikor el kellene jönni. Eleve mondtam, hogy nekem a foci szeretet is nagyon él, és az, hogy amikor lemész a strandra, és hát nem tudom, százan futballoznak körülötted, az nálam mindig egy fantasztikus érzés, meg maga a hangulat. De a legjobb eredmény, amit így aki kéne egyet emelni egyébként, ez is maradt a Dél-Amerikában, amikor ifjúsági olimpiai bajnoki címet tudtam szerezni, az egy nagyon jó emlék, de sokat fel tudnék idézni. De Dél-Amerika egyébként egy különleges helyet foglal el a szívemben.
1: Legutolsó kérdés a végére, és akkor mindent bele, hajrá, gyerünk, légy ott, és mutasd meg te is a tehetséget, ha nem is úgy, mint a török úriember pár évvel ezelőtt.
2: Köszönöm szépen, próbálkozom.
1: De mondjuk maroklő fegyver elő.
2: Ő pisztolyos lövő, igen, én puskás vagyok, de jól ismerjük egymást egyébként. Sok közös versenyen vettünk már részt, és nagyon remek srác.
1: Na és akkor az utolsó észrevétel a végére, Szabolcs, akkor 26-án egész nap mindenhol?
3: Így van, szeptember 26-án szombaton nagyjából 2000 boltban és számtalan sporteseményen kizárólag magyar zene fog szólni.
1: Zalán, Szabolcs, Szabolcs Zalán, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét.
3: Köszönjük szépen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítjuk a péntek hajnalunkat, itt a Petőfin, október 2-a van, hello, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, Raullal, Patai Annával, a konyhával, de még a No Sugarral is találkozhatsz a következő percekben, a kezdés viszont Fehér Kármené, indul a gyáva oroszlán.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag